0: Törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul is, az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Emlékszem, mint ahogy lennék, egy kocka, tök meleg koktél, a krém még nem jön az éjfél, táncoltunk, nem voltunk észre.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

minden nap eszembe jut. Este, mikor lefekszem, talán túl sokat gyűlöltem és túl keveset szerettem. Azt gondolom magamnak is, nehéz bevallanom, hogy mennyi minden nem tettem meg, pedig volt rá alkalom.

0: Rádió Dabas,
1: a régió leghallgatottabb rádiója.
2: A story.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
0: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: dalismai,
1: ami szavakkal elmondhatatlan.
0: Értelmet nyer egy dalban.
1: A zene többet ad.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Éjjel három óra van.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladott köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
3: Novel,
0: Noticias,
3: Novinky,
0: News,
3: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabály a miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépése, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinett tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A Pozman felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, 20. század legnagyobb slágereivel.

0: lett egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márka kereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Egy dal mindig mást mond.
10: Akárhányszor is hallod.
9: Örökké változatosan.
10: Rádió Dabas.
9: Az otthon hangja.

0: van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
4: Novel,
1: Noticias,
4: Novinky,
1: News.
4: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle magyarországi evangéliumi testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő oltalom karitatív egyesület irodáit, majd Budapest főváros kormányhivatala 2024 augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
3: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, később délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágerei.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Fokus szem.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
3: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Szép a világ.
1: Az élet olyan, mint egy film.
2: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
3: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a drón támadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten.
2: Novel.
1: Noticias.
2: Novinky.
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
3: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a nemzeti nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
4: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
5: Lelátó extra!
6: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Lemondásra szólította fel a Magyarországos Horgász Szövetség válaszmánya az elnököt, Szűcs Lajost tudta meg a Peca Verzum. A Fidesz-KDNP színeiben az április 12-i országgyűlési választáson Pest vármegye 8-as számú választókerületében, azaz Vecsés térségében egyéniben vereséget szenvedett politikusnak, május 12-ig adtak haladékot, de a honlap több forrásból is úgy értesült, hogy Szűcs Lajos ennek nem tett eleget, így a válaszmányi többsége a május 28-ai ülésük napirendi pontjai közé vette fel az elnök azonnali hatályú felmentésének kezdeményezését. Mint a Peca Verzum megtudta, a megújulást igénylő MOHOSZ választmány többsége alternatív választmányi ülést tartott a múlt héten. Az ülésen megfogalmaztak egy dokumentumot, amelyben felszólították Szűcs Lajost, hogy május 12-éig mondjon le, és ezzel engedjen teret a megújulásnak. A MOHOSZ választmányának többsége azt fogalmazta meg, hogy szerintük a jelenlegi helyzetben Szűcs Lajos azzal tudná segíteni a magyar horgászmozgalom további fejlődését, ha elnöki tisztségéről saját elhatározásából lemondana. Másnap az ügyvezetői egyeztetés során az indítványt átadták a MOSZ elnökének, aki azonban információik szerint elzárkozott a lemondástól, és közölte, hogy marad a szervezet élén. A 73 fős választmány többsége ezért a május 28-án esedékes választmányi ülés előtt a MOSZ nyilvános adatbázisában megtalálható alapszabályban rögzített 15 napos határidőn belül május 12-én kedden benyújtott egy napirendi pont javaslatot, amelyben kezdeményezte Szűcs Lajos azonnali hatályú felmentését. Ha a május 28-ai választmányi ülésen is többséget kap a javaslat, akkor Szűcs Lajosnak távoznia kell a MOSZ éléről. Mint ismeretes, alapjaiban rajzolta át a politikai erőviszonyokat az április 12-i országgyűlési választás, amelynek eredményeként a Tisza párt kétharmados többséget szerzett, miközben a Fidesz-KDNP súlyos vereséget szenvedett. A változás a horgász társadalmat is érintette, hiszen a MOSZ elnöke Szűcs Lajos 25 év után kiesett a parlamentből. A választás után a Pecaverzum sajtómegkereséssel fordult a MOSZ-hoz és annak elnökéhez, hogy kiderüljön, milyen hatásai lehetnek az eredményeknek a hazai horgász társadalomra, illetve a szövetség működésére. A választás eredménye egyértelmű, nem az eddigi kormány mellett döntöttek az emberek, változást szeretnének, ha a változás a horgászok számára erőnyt jelent, akkor mi ennek nagyon fogunk örülni, írta a honlapnak küldött válaszában Szűcs Lajos még április 14-én. Arra a kérdésre, hogy a politikai változások fényében tervezel lemondást a MOSZ elnöki székéről, már akkor egyértelmű választ adott, és álláspontja azóta sem változott meg. Felhatalmazást a horgászoktól kaptam 5 éves időtartamra, ahogy eddig is, ezután is a horgászok érdekeit fogom képviselni, szögezte le, ezzel jelezve, hogy a MOSZ élén kíván maradni. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Tapast.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Itt egy újabb magyar dal.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-tól június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfáz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-tól június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
7: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
8: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem értünk egyet mindenben.
9: De szeretné az erdőben fa lenni.
10: De a zene közös nevező lehet.
11: Sosem voltam Tokióban.
12: Mindannyian a magyar dalra szavazunk.
13: Részleg szívem jobban lesz.
14: Összetartozás és harmónia.
15: Rádió Dabas, az ott

0: értünk egymással.
1: Magyar óra.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten.
0: Novel.
1: Noticias.
0: Novinky.
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az Élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Szép jó reggelt kívánok, kezdődik a Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja. A mai adásban is az agráriumot érintő hírekről hallhatsz, majd itt lesz Ági is, és hozza az agrármeteorológiai előrejelzéseket, valamint Szeróczki Zsuzsi a kerti tippeket osztja meg veletek. Én Kis György Krisztián vagyok, hamarosan kezdünk.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Adból elveszített érzésekből élem ezt meg a mindennapjaim.
1: Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja.
2: Ez a Gazdász, a Rádiódabas agrármagazinja. A nemzetközi állategészségügyi helyzet fokozott figyelmet igényel, mivel a juh és kecskehímlő jelenléte továbbra is komoly kockázatot jelent számos európai országban. Bár Magyarország területén eddig egyetlen esetet sem igazoltak, a veszély közelsége indokoltabbá teszi az elővigyázatosságot. Különösen aggasztó, hogy a tavasz időszakban Romániában ismételten azonosították a vírus jelenlétét, ami a hazai állományokra nézve is potenciális fenyegetést hordoz. A magyar juh és kecskeállomány megóvása érdekében dr. Nemes Imre országos főállatorvos határozott lépéseket tett. Elrendelte az élő kiskérődzőket szállító járművek és rakományok minden eddiginél alaposabb ellenőrzését. A hatósági munka hatékonyságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a NÉBIK, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országos Rendőr Főkapitányság szoros együttműködése garantálja. A szakemberek hangsúlyozzák, a megelőzés egyik alapköve, hogy az állattartó kizárólag ellenőrzött, legális forrásból származó egyedeket vásároljanak, amennyiben bármilyen betegségre utaló jelet észlelnek, elengedhetetlen a szolgáltató vagy a hatósági állatorvos azonnali tájékoztatása. A betegség történelmi hátterét tekintve Európa nagy részén korábban elterjedt volt, de a 70-es évek végére a legtöbb országban sikerült felszámolni a fertőzést. A mentes státusz elérése ellenére a kor időről időre felüti a fejét a kontinensen. Bulgáriában, a török határmenti régiókban például 2023. szeptember óta folyamatosan jelen van a vírus. Görögországban szintén 2023 őszén vette kezdetét egy kiterjedt járványhullám, amelynek keretében még napjainkban is regisztrálnak újabb kitöréseket. A szomszédos Romániában az állategészségügyi hatóságok 2025. június 17-én azonosították először a kórokozót Teleorman megyében, az ország déli részén. A fertőzés ezt követően további két szomszédos megyére is átterjedt. A legfrissebb aggasztó adatok szerint 2026. április 25-én Maros megyében is megjelent a betegség, ahol egy közel 400 egyedet számláló juh állományban mutatták ki a vírust. A NÉBIK nyomatékosan kéri a gazdálkodókat, hogy a korai felismerés és a hatékony védekezés érdekében gyanú esetén azonnal kérjenek szakmai segítséget. A hatóság felhívja a hazai gazdák és állatkereskedők figyelmét a járványvédelmi protokoll maradéktalan betartására. Kifejezetten tiltott és veszélyes az ismeretlen eredetű élőállatok beszerzése. Az illegális szállítmányokkal szemben a hatóság az egyik legszigorúbb fellépést alkalmazva, mérlegelve a súlyos járványügyi kockázatokat.

0: Gazdász, a rádiódabas agrármagazinja.
1: Ismét komoly tavaszi fagykárok sújtották a hazai gyümölcsültetvényeket, ezért országos online felmérést indított a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmakozi Szervezet és Terméktanács. A szervezet arra kéri a termelőket, hogy egy rövid kérdőív segítségével segítsék a pontos ágazati helyzetkép elkészítését. A Fruitweb közleménye szerint a 2026-os évben a tavalyi szezonhoz hasonlóan ismét jelentős fagykárok érték a magyar gyümölcstermesztőket. A cél most az, hogy minél részletesebb országos adat álljon rendelkezésre a károk mértékéről, amely később alapot adhat válságkezelési javaslatok kidolgozásához is. A szervezet hangsúlyozta, nem csak azok válaszaira számítanak, akik súlyos károkat szenvedtek, hanem azokéra is, akiknél nem vagy csak kis mértékben jelentkezett fagykár, ez ugyanis elengedhetetlen a valós országos körkép kialakításához. A felmérés anonim módon történik, és elsősorban a virágokban, illetve a kis gyümölcsökben jelenleg látható károk feltérképezésére szolgál. A kérdőív nem termésprognózis készítésére, vagy a várható terméskiesés becslésére irányul, hanem a most érzékelhető fagykárok pontosabb meghatározását célozza. Amennyiben egy gazdaság több néven működik, a válaszokat a fizikailag egyben művelt teljes gazdaságra vonatkozóan kell megadni. A szervezet szerint a beérkező adatok segíthetnek abban, hogy az ágazat szereplői és a szakpolitikai döntéshozók minél gyorsabban pontos információhoz jussanak a kialakult helyzetről. A kérdőív kitöltésének határideje 2026. május 12. kedd éjfél. A felmérés online érhető el a Fruitweb oldalán.

0: Rövid szünetre megyünk csak el, hogy Ágitól meghallgassuk a friss híreket, de utána folytatódik a gazdász Czerocki Zsuzsival és a kerti tippekkel.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám!
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
6: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
7: Skoda. Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
8: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Becsésváros önkormányzata megújítja a Présház utcai játszóteret. Ma van a futókörök napja. Nem lesz túl kellemes a hétvége időjárása.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 16-a van, szombat, reggel 7:30. Becsésváros önkormányzata megújítja a Présház utcai játszóteret, és szeretné, ha a gyerekek ötletei is szerepet kapnának a tervezésben. Arra biztatják a vecsési óvodásokat és iskolásokat, hogy osszák meg elképzeléseiket a játszótér hangulatáról, témájáról és játékairól. Várják a kreatív ötleteket tematikus játszóterekre, valamint konkrét játék és sporteszközökre is, mint például mászóvár, trambulin, pingpongasztal vagy ügyességi pálya. Az ötleteket rajz vagy rövid leírás formájában lehet elküldeni június 15-éig az üzemeltetés@becses.hu címre, illetve személyesen is leadhatók a polgármesteri hivatal portáján kihelyezett gyűjtődobozban. A beérkezett javaslatokat a tervezés során figyelembe veszik, hogy a megújuló játszótér minél több gyermek és család számára nyújtson élményt, kikapcsolódást és közösségi teret. Újabb fejlesztések történtek a készülő szabadidőpark területén Felső-Pakonyon. Két új padot és két hulladékgyűjtő edényt helyeztek ki, amelyek a parkba látogatók kényelmét és a környezet tisztaságát szolgálják. A következő időszakban folytatódnak a munkálatok. Hamarosan kezdődik a parkoló kialakítása, a vízelvezető árok rendbetétele, valamint egy szökőkút kialakítása. Emellett a park felsítása és sövénytelepítése is szerepel a tervek között. A településen további fejlesztések is történtek. A Tóth Árpád utca és a Dűlő utca kereszteződésénél új hulladékgyűjtőt helyeztek ki, és a napokban lecserélik a Kun utca és a Tóth Árpád utca sarkán található sérült szemetesedényt is. Egyre biztonságosabb Pilis, az önazonossági rendelet alkalmazása meghozta a várt eredményt a település vezetés szerint. Ezen kívül a rendőrség és a városőrség együttműködése eredményesen őrzi a nyugalmat, kopnak ki azok az elemek, amelyek miatt sokan elköltöztek vagy a költözést fontolgatták. László Attila polgármestert hallják.
2: Akár az illegális szemetelés vonatkozásában, akár az illegális autóbontók vonatkozásában, hogy nagy mértékben sikerült ezeket visszaszorítani. De nagyon jó, hogy még az előző ciklusban kiépült egy kamerarendszer, amit fejleszteni fogunk még ebbe az évbe is, illetve az önkormányzati rendészet, az élő erő, amelyik már lassan legendás lesz egyébként itt az ország. Ugye a pilisi modell már országos mintának számít, hogy lehet egy olyan településből egy rendezett települést ugye létrehozni, ahonnan menekültek el az emberek 2-3 évvel ezelőtt, és most már költöznek Pilisre az emberek, egyre több a beköltöző, egyre több a minőségi beköltöző, most lehet így fogalmazni, annak ellenére, hogy a helyi önazonossági rendeletünket ugye megalkottuk, hát sokan attól tartottak, hogy majd Pilis be fogja zárni magát. Nem fognak tudni elköltözni az emberek, meg beköltözni, ugye ez nem igaz, hiszen sokkal nagyobb kedvel költöznek be az emberek, és csak egy plusz adminisztrációs feladat. Mire egy adatlapot kell kitölteni az önkormányzatnál, az önkormányzat egy hozzájárulást a lakcímet létesíteni szándékozó honfitársunknak, vagy az ingatlant vásárolni szándékozó honfitársunknak, és ugye ezzel elballag a lakcím létesítéssel a kormányablakhoz, és akkor ott az igazolás bemutatja, és meg is kapja a lakcímet. Tehát csak egy plusz adminisztrációs lépcső kerül be. Egyébként ugye van egy ilyen legendás párosunk is, egy pilisi városról és egy pilisi rendőr, a rengeteg bűnöző fognak el, körözött személyeket szinte már lassan minden nap elfognak valami, de már Pilisre egyébként már így kopnak el ezek a dolog, már tudják, hogy itt nem érdemes nálunk bujkálni, annak ellenére, hogy a külterületek, a dűlők ennek azért biztosítanak lehetőséget, de tudják, hogy itt azért mindenki fülön lesz csípve.
10: Többször keletkezett szabadtéri tűz az elmúlt napokban. Nyáregyházán nyárfa és akácerdő ajnövényzete kapott lángra mintegy 5 hektáros területen. A szárazság miatt a tűz gyorsan terjedt, további területeket veszélyeztetve. A Monori, a Dabasi, a Ceglédi hivatásos és az Üllői önkéntes tűzoltók több vízsugár és kéziszerszámok segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését. Ugyancsak tűz keletkezett Ócsa külterületén az M5-ös autópálya közelében is, ahol nagy területen égett egy nyárfaerdő ajnövényzete, az ágak, kidőlt fák is meggyulladtak. A dabasi és a fővárosi hivatásos tűzoltók közel 50-en oltották a lángokat. Ugyan némi eső esett, de a szél szinte azonnal visszaszárította a talajt, így az avar és a nyárfaszősz gyorsan képes lángra kapni. Pest vármegyében nincs érvényben tűzgyújtási tilalom, a szél és a szárazság miatt be kell tartani a tűzgyújtás szabályait. Ma van a futókörök napja. Az Aktív Magyarország szervezésében újra megmérettetnek az ország rekordtámpájai, köztük a dabasi is. Dabas eddig az 5 alkalomból 4-szer nyert az országos megmérettetésen, így újra a címvédésre pályázik. A rendezvényről nem maradt távol a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány sem, azonnali örökbefogadási akcióval várják a futókat. A városban komoly hagyomány él, hiszen ebben az évben már a 23. dabasi futónap kerül megrendezésre május végén. Boros Ágnes főszervezőt hallják.
3: Mindenki elérheti a saját kis érmét, ugye emlékérmeket osztunk. 10 körtől már bronzfokozatú futóérmet lehet átvenni, 15-től ezüst, 20-tól pedig arany. Szeretném, ha nem lenne éremgyűjtés, tehát mindenkinek egyet számolunk. Aki menet közben visszamegy még 5 kilométerre, attól szeretnénk elkérni majd az előző érmét, és úgy átadni a nagyobbat. Tavaly is jól működött, kapták a pecséteket, láttuk, hogy mikor jön a becsületességet, szeretnénk mindenkitől kérni, hogy jussanak érmek. Tehát készülök ezerrel, de azért ne az legyen, hogy valakinek ott van az arany ezüst is a nyakába, úgyhogy legyünk a többiekre is tekintettel, hogy jussanak a gyerekeknek, felnőtteknek is az érmekből. 3 kör után szeretnék műzlit adni. Szájbe írni a 3 kört, mert 3 körnél vannak ilyen megint országos verseny, hogy ki hozza a legtöbbet, úgyhogy a 3 körtől lehet átvenni a műzlit. Vizet szeretnénk majd ilyen ballonos adagolóban, meg van 2 csap, úgyhogy mindenkit szeretnénk a környezet tudatosság felé is picit inspirálni. Hozzátok a kulacsokat magatokkal, vagy olyan poharat, ami ugye újrahasználható, műanyag poharak, és akkor azokat töltsük újra, nem szeretnék hulladékot termelni. Ha mégis PET palackot hoztok, vagy vásároltok, azoknak külön kihelyezett gyűjtősákok lesznek, és a Szent Ferenc állatotthon fogja majd elvinni a nap végén. Ők ugyanis jönnek 4-től a menhelyes kutyákkal. Kutyákat is meg lehet sétáltatni, persze nem feltétlenül a futókörön, hanem ott oldalt, vagy ott az erdőbe, a másik irányba. A lényeg, hogy jön a menhely, nekik egész nap gyűjtést szervezünk, a persejbe lehet dobni pénzt, lehet hozni nekik állateledelt, takarót, játékot, plüssöket, szóval aki szeretne egy picit a közösség felé még jobban adni, akkor a Szent Ferencnek megteheti, és reméljük, hogy a valamelyik kutya gazdára talál, vagy akár mind, úgyhogy aznap örökbe is fogadható, próbaidőre kihozhatók ezek a kutyusok.
11: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
11: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
10: Ma többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen lehet zápor, zivatar. Kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél. Délután 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
4: Gazdász, a Rádió Dabas Agrár.
10: Délután 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!

0: napokban még tapasztalható volt olyan reggel, amikor 0 fok alá ment a hőmérséklet, és ezt azért a növények megérezték. Mi újság most velük, hogyan érzik most magukat, hogy vannak?
1: Hát az az igazság, hogy fagyzugos területek voltak az előző időszakban, ugye volt olyan ilyen mínusz 5, mínusz 8 is volt, és olyan szinten fagyzugos volt, hogy mondjuk 20 méterrel arrébb nem fagytak meg, de 20 méterrel elrébb pedig megfagytak a levelek, és ennek most látható a nyoma. Most elindult a sejtkeringés, tök jól növekszik minden, és így látjuk, hogy így megfeketedtek az új hajtások, lekonyultak, van, amiről minden lefagyott, és nagyon sokan aggódnak, hogy amiről minden lefagyott, most azzal mi fog történni. Ilyen esetben ugye az elfeketedett leveleket el kell távolítani, sőt a friss hajtásoknál is van egy csomó helyen. Akár hortenziákról beszélünk, kivik, ilyenkor intenzíven hajtanak, nekik a friss hajtásaik is teljesen feketék, ezeket le kell vágni, egészen vissza kell odáig vágni őket, ameddig élő részt nem találunk. Nem kell megijedni, mert túlélik. Nyilván, ahol palántákat tettek ki, ott ők már nem élik túl, mert nem maradt rajtuk élő rész, de a cserjék közül, a normál kerti cserjék közül, vagy virágok közül ők túl fogják élni, rondák, ez tény, de ilyenkor vissza kell őket vágni, és tényleg nagyon érdekes, hogy ilyen minimál területeken belül voltak nagyon fagyzugos részek. Nagyon sokáig volt hideg ugye május 1-én, évféltől egészen reggel 7-ig mínusz fok tartomány alatt volt a hőmérséklet, és ez nagyon-nagyon megviselte növényeket. Ilyenkor már ennyire hideg, meg tartósan hideg éjszakák nem szoktak lenni, látszik is a növekedésükön. Nagyon sok helyen például a levendulák, amik melegigényesek, ők egészen picik, alig akarják elhagyni a talajt. Ami meg elindult, az meg most visszafagyott. Úgyhogy egész másképp indul ez a májusunk, de úgy néz ki, hogy most jön a jó idő, volt egy pici eső, reménykedjünk ebben a szériában, hogy ez így megmarad, és akkor észhez térnek. Végülis az időjárás változik, és változatos. A növények alkalmazkodnak hozzá, tény, hogy ez most esztétikai problémát okozott, de nem kell tőle félni.
0: Dísznövények azok nyilván kinövik, de talán nagy kérdés, hogy a gyümölcsösök, vagy amik fogyasztásra alkalmas termést hoznak, azoknál mennyire látszik majd ez az elmúlt napok hűvös időszaka?
1: Hát nem lennék gyümölcstermesztő idén sem. Biztos, hogy hatalmas károkat okozott gyümölcsösökben. Ez is ilyen szekcionális, tehát vannak helyek, amik magasabban vannak, vagy ilyen kisebb, alacsonyabb völgyes területeken. De igazából nem lehet kiszámolni, mert pont itt az Alföld közepén volt egy olyan zóna, ami jelentősen hidegebb volt az ország többi részénél. Ez a térképen ez nagyon látszott, és ebben az Alföld közepi zónában is voltak rettentően hideg területek, ahol megült a fagy, talajmenti fagy volt. A sokkal erősebb, ami a talaj közvetlen környezetében van, mint amit a térképes adatokon látunk, mert a hőmérsékletet azt mindig úgy mérik, hogy 2 méter magasan. És 2 méter magasan már kicsit melegebb van, mint mondjuk a talaj felszínen. Szóval a gyümölcsösöket rettentően megviselte. Én nem is tudom, hogy mindenféle védekezés nélkül egyáltalán maradt egy gyümölcs. A házi kertekben nagyobb esély van rá, ahol egyenként tudták megvédeni, vagy mondjuk fák között van a gyümölcsös házak között vannak a gyümölcsültetvények. Ott talán kevésbé érintette ez a fagyos levegő, de ahol egy ilyen hatalmas nagy gyümölcsös van, ott nem is tudom, fújt a szél is, tehát még füstöléssel sem értek semmit, úgyhogy nem lennék gyümölcstermesztő az idén sem, de én reménykedem benne, hogy azért maradt hazai gyümölcs.
0: És ott reménykedünk a jó időbe, és ennek a jele, mint a reménykedésnek, hogy elindult a palántázás a szabad földeken is. Ez azt jelenti, hogy most már bármit ültethetünk.
1: Igen, most már jöhetnek a melegebbet kedvelő uborka, tökfélék, esetleg káposztaféléket is lehet most már ültetni. Látványosan nőnek egyébként. A paradicsomokon veszem észre a legjobban, hogy egyszerűen éjszakánként ilyen 3-4-5 centit is nőnek a palánták, és tele vannak virággal,

0: Ugye az éjszakai meleg hőmérséklet az jelentősen elindítja őket, és tényleg intenzíven fejlődnek, úgyhogy bátran lehet már őket palentázni. Hogyha jönne szelesebb időszak, akkor karókkal meg lehet őket védeni. Mert hogy fiatalon kiültetve a palenták, ugye sokkal érzékenyebbek még a szélre, vagy esetleg egy viharra, úgyhogy érdemes esetleg körbe karózni ezt a területet, ahol palentáztunk, és egy védőhálót felállítani ilyen esetre, vagy esetleg, ha jönne még fagyos éjszaka, de remélem, hogy nem. Bár az időjárás kiszámíthatatlan. De a mi palentáinkon már hatalmas virágok vannak, a paprikákon is, meg a paradicsomokon is. A korai fajták, azok lassan bogyósodnak. A káposzták nyilván még kicsik, de hát ők ősszel fognak majd beérni. De már a karfiol, meg a legkésőbb növő kelvinbóférék is nagyon jól néznek ki, és tényleg a paprikákon is látszik, ugye ők sokkal melegebbet szeretnek, mint a paradicsomok. Sokszor felmerül a palántákkal a kérdés, hogy mi van, hogyha valaki nem teljes napra ülteti. Igazából én azt tudom javasolni, hogy lehet, hogy nem is jó most már a teljes nap. Horvátországban voltunk tavaly nyaralni, és ott mindenhol a zöldséges ilyen paradicsom, paprika ültetvények, ezek mind árnyékolással voltak, még a nagy területeken is, de a házi kertekben is árnyékolták ezeket a területeket. Az UV-sugárzás az rettentő erős. Akkor is észrevehető volt, amikor fagyos időszak volt, hogy gyakorlatilag alig látott az ember, amikor kisütött a nap. Úgyhogy az UV-sugárzás az gondolom nyáron még erősebb lesz, így a feltételezéseim szerint. De ez az árnyékolás, ez nem rossz megoldás. Sőt, van olyan paprika fajtánk, ami félárnyékban is nagyon jól fejlődik, mert ugye itt mindig az a kérdés, hogy hát de a paprikával mi lesz. A paprikának sem tesz jót egyébként ez az óriási forró meleg. Tehát ilyen 40 fokos hőmérsékletet azt már ő sem nagyon kedvel, meg ugye neki magasabb páratartalom is kellene egy picit, fejlődéséhez, talán egy árnyékoló hálóval ezt is jobban lehet biztosítani, úgyhogy nem kell félni az árnyékolástól, akár természetes, akár mesterséges formában.
1: Mielőtt szünetre mennénk el, még azért egy dologra térjünk ki. Itt már említetted te is, meg hát szerintem nincsen olyan nap, hogy valahol ne hangozna el, hogy azért a csapadék mennyiség, bár volt most télen azért szemlén látható hó mennyiség, és hát elég sokáig is tartott a korábbi évekhez képest, hogy azok elolvadtak, legalábbis ez az olvadási időszak, de utána megszűnt a csapadék utánpótlás, és ugye mondják, hogy a felső talajréteg az jelentősen csapadékhiányos. A fiatal palántáknál mennyire kell most az öntözéssel foglalkozni ilyen tekintetben?
0: Rettentően kell öntözni. Áprilisban töredéke volt annak a csapadék mennyiségnek, aminek minimálisan le kellett volna esnie, tehát ilyen 8-10 mm csapadékot számoltunk itt Dabason ezen a részen, úgyhogy ez rettentően kevés, mindent kell öntözni. A frissen kiültetett növényeket naponta rendszeresen, egyáltalán ne száradjon ki az ő talajuk, de a régebbi növényeinket is minden nap kell öntözni, és a mulcsolás, árnyékolás, talajtakarás, ez nagyon fontos, ez megtörténhet bármilyen természetes anyaggal, faprítékkal, szalmával, bármilyen nyesedékkel, ilyen kerti hulladékkal, de akár talajtakaró növényekben is gondolkodhatunk, még a palánták között is praktikus szerintem büdöskét, bársonyvirágot ültetni, eleve távol tartja a kártevőket, úgyhogy érdemes többszintes ágyásokban gondolkodni, még a konyhakertben is, és a többszintben mondjuk talajtakaróként fűszernövényeket használni, így a természetes védekezést is elő lehet segíteni.
1: Rövid szünetre megyünk el, és talán már is folytatjuk a beszélgetést.

0: Rövid szünet után már is folytatjuk tovább a beszélgetést. Vendégünk Czerwóczky Zsuzsi, és hoztál egy fát megint nekünk, vagy majd kiderül, hogy pontosan milyen fajta növény ez, de a nevéből ítélve én fának tippelem, ez a japán fűz.
1: Igen, ez most gyönyörű, szépen pompázik, és most pont úgy néz ki, mint a katalógusokban, és nagyon sok kérdés merül fel vele kapcsolatban, hogy mi a teendő, miért néz ki így ezek a virágai, és ilyen egész évben. A teendők között a legfontosabb az öntözés. Tehát ő egy fűszféle, nagyon sok vízre van szüksége, nem csak az ültetéskor, hanem úgy egyébként is, hogy megfelelően tudjon fejlődni. A másik nagyon fontos teendő vele a meccés. A tavaszi visszameccés az nagyon lényeges elem, mert ő felkopaszodik. Hosszú ágakat hoz, hogyha nem meccük vissza őt tavasszal, minimum az egyharmadára, tehát aki már tavaly elültette. Ha pedig felkopaszodik, akkor a közepe az üres lesz, és nem lesz olyan szép gömb alakú, mint ahogy mi most az interneten kinéztük magunknak. Úgyhogy a meccés az nagyon lényeges, és nem csak tavasszal kell mecceni. Tavasszal van a radikális meccés, amikor megszakad a szívünk, hogy ezt a szép fát felére visszavágjuk, vagy egyharmadára a lombozatot, hanem az évközbeni meccés, ez a fenntartó meccés, ez is nagyon fontos, hogy tökéletes gömbkoronát, vagy van, aki kockát nyit belőle, hogy ezt a kocka formát, vagy gömbformát fenntartsuk, erre egy sövényvágó olló legalkalmasabb, és akár minden héten lehet nyírni. Minél többet nyírjuk, annál sűrűbb lesz, viszont a rózsaszín leveleket, azokat csak két hét után ért, leli be, tehát két hét után válik rózsaszínnel az ő hajtása, úgyhogy talán ilyen 3 hetente érdemes legjobban metszeni, de aki nagyon ragaszkodik a forma megtartásához, ő hetente is metszheti. Nyugodtan mi választhatjuk meg, hogy mekkora gömb koronát szeretnénk neki nevelni, ezt évről évre növelhetjük. Nem érdemes megvárni azt a szélességet az első évben, amire mi szeretnénk, hiszen akkor a belsejében nem maradnak ágak, és úgy nagyon ritka lesz, úgyhogy évről évre nagyobb koronát lehet neki nyírni, és érdemes kikarózni, mert ugye fent van a súlypontja, vékony még a törzse, és hatalmas szelek jönnek, ilyen széllökések, akár el is törheti. Igazából ez a két fontos dolog van, a meccés és a korona alakítás vele kapcsolatban. A rózsaszín részek egyébként nem virágok, hanem a levelek elszíneződése, a friss hajtásai színeződnek be két hét után rózsaszínre, mert egyébként ő egy tarka levelű növény, fehér és zöld színűek a levelei, de a friss hajtásai a napfény hatására rózsaszínné válnak, és ezért is nem tudjuk őt árnyékba ültetni, mert akkor ez a rózsaszínes, nagyon szép fehér tarka szín, ez nem jön ki. Csak teljes napon. Itt viszont öntözni kell nagyon, mert nincs csapadék, és ő ezt kedveli. Szóval ezek nem a virágai, ő egy sima fűzféle, csak tarka levelő, és rózsaszínek az új hajtásai, úgyhogy így lehet előcsalogatni belőle ezeket a színeket, és nagyon szereti a tápanyagot, úgyhogy őt is lehet akár balkon, bármilyen otthon lévő tápanyaggal tápoldatozni.
0: Említetted ezt a formázható koronát ennél a növénynél. Mennyire gyorsan alakul ez ki nála? Mennyire gyorsan érjük el, ha már ugye említetted, hogy azért valószínűleg képeken ezt látjuk, és hát sokan akkor már ezt is szeretnék.
1: Hát a fűz az nagyon, nagyon gyorsan nő, tehát a hosszúsága egy ágnak egy év alatt akár nőhet 1-1.5 métert is. Úgyhogy ezért kell nagyon sűrűn metszeni őt, hogy megtartsuk ezt a formát, és minél több helyen elágazzon, minél sűrűbb legyen a koronája. Úgyhogy attól függ persze, hogy mekkora koronát szeretnénk kialakítani, de mondjuk egy év alatt ilyen 5-10 centivel lehet növelni az átmérőjét, törzsmagasságtól függően. Úgyhogy ezzel érdemes számolni, és akkor mindig egyre nagyobbra vágni ezt a koronát.
0: És ha már a meccésről beszélgetünk, akkor hoztál egy különleges meccési formát, illetve meccés fajtát egészen pontosan, amit, ha jól tudom, a hortenziáknál használnak.
1: Ezt egyébként kifejezetten az évelőknél használják, de a hortenziáknál is érdemes, ez a Chelsea csáp. A nagy évelő kedvelők már ismerik, hiszen rengeteg ilyen évelős műsor van, meg rengetegen gyűjtenek, de ennek az a lényege, hogy kb. Egy május közepén el kell távolítani a friss hajtásoknak a felső egyharmadát, egynegyedét, és itt sokkal tömöttebb, sűrűbb bokrot fogunk kapni. Nem nyurgul fel annyira az évelőnk, vagy ha fel is nyurgul, akkor nem fog szétesni ez a bokor, úgy fog kinézni, mint amit a tévében láttunk. Úgyhogy ennek érdemes utána járni, főleg az ernyős verbénánál alkalmazzák, amik ilyen bokrosabb jellegű évelők. Ugye az ernyős verbénának is több fajtája van, alacsonyabb és magasabbak. A magasabbak nem mindenképpen érdemes alkalmazni, hogy ugyanúgy, mint a japán fűznél, hogy ne csak egy hosszú hajtást hozzon, hanem szép ágas bogas legyen. És ezt a hortenziánál is meg szoktuk ejteni. És itt is megszakad az ember szíve, hiszen már lassan hozza a virágbimbókat. Mi mégis visszamátszuk egy picit az új hajtásait. Még egészen zsengék a hortenziák, főleg itt a bugás hortenziákról beszélünk, mert nálunk azért a kerti hortenzia, ez a gömbvirágú, ez nem egészen úgy fejlődik, mint a Dunántúlon, de a bugás hortenziák remekül érzik magukat, és ők hosszú hajtásokat is hoznak. A felső egynegyedét ezeknek a hajtásoknak most nyugodtan le lehet vágni, és nem kell sajnálni, nem fog így szétesni a bokrunk, és szép egyenletes gömbalakban fogja hozni, vagy félgömbalakban a virágait, úgyhogy most neki lehet még esni, és tényleg meg fogja hálálni a hortenziánk.
0: Hogy esetleg van-e még hasonló különleges metszős fajta, arról esetleg a következő alkalommal beszélhetünk még, de így a műsor vége felé közeledve nézzünk be hozzátok is, milyen újdonságok érkeztek, mert hogy az elmúlt hetekben azt hallottuk, hogy folyamatosan jelennek meg az újabbnál újabb növények nálatok, ez folytatódik tovább, illetve mi az, amit leginkább keresnek most a vásárlók?
1: Hát a sláger az továbbra is az évelők, ő belőlük tényleg mindig igyekszünk újabbakat felkutatni, és hogy minél jobban ellenálljanak az itteni klímának. Magyar termelőktől vásárolunk mindig, és nagyon jó a kapcsolatunk, rettentően széles paletta, tehát nagyjából ilyen 150-200 féle magas évelőnk van csak, és legalább ennyi alacsony évelőnk, amik kifejezetten erre a klímára alkalmasak, de a gyümölcsök az továbbra is sláger, illetve nem csak növények érkeztek hozzánk az utóbbi időben, hanem a kaspókból is, a szépséghívás kaspókból is kaptunk egy újabb szállítmányt, amit még ki sem csomagoltunk, csak a jövő hét végén fogjuk, mert nem volt rá időnk, annyiféle évelő érkezett, illetve az egynyári balkon növényekből is megérkeztek már a melegkedvelők, és ezekből is vannak új fajták, amik nem csak színben, hanem tulajdonságban is jobban alkalmazkodnak a nyári forrósághoz, illetve az örökzöldekből, az apró örökzöldekből, törpe örökzöldekből is új palettánk érkezett, úgyhogy most nagyon pakolunk, de rettentően sok növényel készülünk az idei szezonra is.
0: Egyébként, amit említesz, hogy például új fajták, ezek itt Magyarországon új fajták, de mondjuk, hogyha világ valamely pontjára utazunk, ott találkozunk velük, vagy ezeket úgy kell érteni az új fajtákat, hogy folyamatosan kísérletezik ki, és így kerülnek a piacra?
1: Ezeket így minden évben kísérletezik ki, ilyen december, január környékén szokták a termelők megvásárolni a szaporítóanyagot. Ezek részben színben is újak, mondjuk új variációk, és jobb tulajdonságokkal is rendelkeznek, mondjuk betegség ellenállóság szempontjából szárazság, tűrés, vagy nagyobb virágot hoznak, vagy esetleg egy kompaktabb növényt kapunk belőle, amivel könnyebb otthon mondjuk a balkonban, vagy az évelő ágyásban bánni. Úgyhogy ezek mind olyan jó tulajdonságok, amik könnyebbé teszik a felhasználó, a vásárló számára a növények kezelését.
0: Hát akkor remélem, hogy ismét kaptatok kellő inspirációt ahhoz, hogy benézzetek Zsuzsiékhoz kertészetbe, és hogyha már ott vagytok, akkor kérdezzetek bátran, vagy keressetek bennünket a Rádió Dabas Facebook oldalán üzenetformátumába, és egy következő adásban majd a feltett kérdésekre válaszolunk, vagy a témaötletetekre. Köszönjük szépen, hogy itt kezdted a napot.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és jó kertészkedést kívánok.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A múlt hét közepén délnyugatira fordult az áramlás felettünk, így 5 héten át tartó száraz időszak után csapadékosra fordult időjárásunk. Az elmúlt 10 nap csapadék mennyisége hazánk nagy részén 10 és 25 mm között alakult. Az eddig lehullott mennyiség azonban az ország nagy részén csak tűzoltásra volt elegendő, a 30 és 90 napos csapadékösszegek továbbra is jelentős hiányt mutatnak. A fagyos szentek az idén is tették a dolgukat, és jelentős lehűlést hoztak. Az őszi búzavetésekben az áprilisi tartós csapadékhiány jelei megmutatkoztak. Zöld tömegük növekedése idő előtt megállt, illetve csökkenni kezdett. Az őszi árpa kalászol. A repce egyre több felé elvirágzott, vagy a virágzás végén jár, de kevés az oldalhajtás, így kevés a becő és a meglévő kis kicsik. A virágzás kritikus fázisában alig kaptak csapadékot az állományok. A májusi csapadék mindenképpen sokat jelent az állományoknak, a további veszteségeket jelentősen csökkenti. Jelenleg hazánk nagyobb részén megszűnt az őszi vetésekre vonatkozó mezőgazdasági aszály, enyhe vagy közepes aszály jelei a Duna-Tisza közén figyelhetők meg. A nyári kapás növények vetésekor a magok igen száraz talajba kerültek, és az áprilisi csapadékmennyiség a tűzoltáshoz is csak kevés helyen volt elegendő. Az állományok öntözés nélkül egyenetlenül, gyengén vagy sehogy sem keltek ki. A gyümölcsök többször és sokfelé szenvedtek komoly fagykárokat áprilisban és május első hajnalán is. Nagy területre kiterjedően hatalmas károk keletkeztek szinte minden kultúrában. Az egyik legfontosabb mézelő növényünk az akác is sokfelé lefagyott, ahol megmaradt, ott viszont már virágzik. Délnyugati áramlással a következő napokban is nedves légtömegek áramlanak fölénk, így sok lesz felettünk a felhő, és országszerte több hullámban várhatók esők, záporok, zivatarok. Összességében az előttünk álló egy hétben nagy területen valószínű 30-60 mm közötti csapadékmennyiség, így a most még szárazabb területeken is megszűnik az aszály, és a talaj középső, helyenként mélyebb rétegei is töltődni tudnak.
2: Gazdász, a Rádió Dabas agrármagazinja.
4: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News.
6: Magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekedett követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcs időszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
7: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
6: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: So we are in yes. I just wanna swim in you.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmi.

0: nálunk két napon át tart a piknik.
1: Szombat reggeltől vasárnap estig.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A
0: hétvége.
2: A borsa.
0: Csak könnyedén.
1: Piknik.
0: Piknik. 93.4.
3: Gyere velem, utazzunk.
1: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket. Antavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
4: Nachrichten.
0: Novel.
4: Noticias.
0: Novinky.
4: News.
0: Magyarul és érthetően
4: hírek.
1: Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csak nem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal a határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett 2x2-sávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncessziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Ager Press hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéseig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Ager Press szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását. Felhős csapadékos időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en. Just let me take you to a better place.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: emlékeiddel, a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: És a menüajánlóban az A konyha mai ajánlatát mondom el nektek, ahol tyúkhúsleves készült tortellinivel. A főétel válogatás ma sok magvas csirkemel, rizssel, friss salátával, illetve penne arabita, grillezett proszkutós csirkemel. A konyha ajánlata mai napra a fish and chips arilás salátával, és a desszert pedig bodzás citromos sajtorta. Jó étvágyat hozzá!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
3: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
3: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson, óvoda közelében találtak azbesztet, hétvégenként látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
9: Nachrichten, Novel, Noticias,
10: Novinky,
9: News,
10: magyarul és érthetően
9: hírek.
8: Péntek délelőtt kigyulladt egy iskolásokat szállító autóbusz az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a Gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról. Ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat, mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki nem tartózkodott. A lángokat két vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. Több száz köbméternyi illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt indult nyomozás Heves vármegyében. Az azbeszt szennyezés ezúttal Petőfi bányán ütötte fel a fejét, egy lakóövezeti területen nem messze egy óvodától. A bejelentés szerint egy régi kőbánya melletti területen magas azbeszt tartalmú illegális hulladékot találtak. A terület Sejp közelében található, ahol korábban az egykori azbeszt gyár működött. A bejelentést Kismihók Tamás, a Heves vármegyei közgyűlés képviselője tette. Elmondása szerint elképzelhető, hogy az egykori sejpi gyár rekultivációja során szabadultak meg illegális módon a veszélyes hulladéktól. A becslések alapján a szabadban elhelyezett azbeszt mennyisége több száz köbméter lehet. A területet az évek során benőtte a növényzet, de a porladó szennyező anyag egy része még most is a felszínen van. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégenként látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépülete is. A kordon elbontását követően sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet, tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A Karmelitában a korábbi miniszterelnöki iroda rész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helyt adó terem lesz látogatható. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely mára az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok minden nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Aktuális, érdekes,
9: regionális információkoktél.
10: Térségi napló.
9: A Rádió Davas közéleti magazinja.
1: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. május 16-án szombaton. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Davas hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban megemlékezünk egy csodálatos emberről, egy tehetséges költőről, a dabosi színjátszás kiemelkedő alakjáról, Kapui Ágotáról. Aki ebben segít majd nekünk, az Herman Marika, a Gyóni Géza irodalmi kör alapítója. Aztán irány a vakáció, pontosabban egyelőre annak megtervezése. Sorra veszük, hogy milyen táborozási lehetőségek vannak az országban, és milyen áron. Tóth Béla lesz az idegenvezetőnk a témában, aki a táborfigyelő.hu ügyvezetője. Adásunk záró akkordja egy természeti csoda lesz, ami először talán félelmet kelt, de aztán gyönyörködtet. A tőrös darazsakról beszélgetek majd Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjével. Már is kezdünk, tartson

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Kapuj Ágota meghatározó személyisége volt a dobosi kulturális életnek. Költő, író, tanár és mentor volt, sőt, ennél sokkal több. Sokak életéhez hozzájárult munkásságával, személyiségével, és hát most ráemlékezünk egy különleges irodalmi összeállítás keretében. Jöjjenek a részletek!
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádiódobos magazin műsora, vendégem pedig Herman Marika. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szervusz, Brigi. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Egy szívemnek nagyon kedves programot hoztál. Általában a szívemnek nagyon kedves programokat hozol, de most egy olyan valakiről fogtok megemlékezni, vagy segítetek abban, hogy emlékezzünk rá, aki az én életemben is nagyon-nagyon jelentős szerepet töltött be. Ő pedig nem más, mint Kapuj Ágota.
3: Kapuj Ágotáról, a költőről, az emberről fogunk megemlékezni.
1: Hogyan fog kinézni ez az emlékezés? Gondolom a versek kerülnek fókuszba, már csak azért, ha Ágotáról van szó, és rólatok van szó, akkor biztos, hogy a versek, az irodalom az ott lesz.
3: Igen, Kapuj Ágota verseiből állítottuk össze ezt az előadást, de nem csak a versekből, hanem a város a halála akkor megjelentetett egy In Memoriam Kapuj Ágota című kiadványt, és ha ma olyan sok csodálatos gondolatot találtam Ágotáról, nagyon hálás vagyok, hogy ezt a kiadványt megkaptam, elhozták nekem, és sokkal emberibb módon tudjuk megismertetni azokkal, akik nem ismerik, és bízom benne, hogy sokan el fognak jönni erre az előadásra, és feleleveníteni azt az emberi lélek rezdüléseket, ami Ágotában volt. Tehát nem egy protokollális megemlékezésre készülünk, hanem egy szeretetteljes lélekrezdüléses megemlékezésre.
1: Hogyan ismerted meg Ágotát? Ugye a versein keresztül ismertette meg, személyesen nem találkoztatok, és nagyon-nagyon izgalmas ez a fajta megközelítési mód, úgyhogy egyébként én megismertem őt, és együtt dolgoztunk. A tanárom volt a mentorom.
3: Hát így igaz, én nem ismertem Ágotát, nem volt szerencsém őt ismerni, viszont egyszer, még mindjárt a kezdetén, amikor megalakult a Gyóni Géza irodalmi kör, akkor rábukkantam egy versére, és azt a verset én nagyon megszerettem. Kerestem, több verset is találtam, de nem túl sokat az interneten. És azt a verset folyamatosan így bele-beletettem egy-egy olyan műsorba, ahova beleillett ez a műsor, és ezt többször jó magam szavaltam el, tehát ilyen szempontból megérintette a lelkemet, de valahogy nem jutottam el arra a szintre, hogy tovább keressek, kutassak a versei között, és nagyon hálás vagyok Szilágyhegyi Jánosné Rózsikának, a Dabasi Nyugdíjas Klub vezetőjének, aki tagja az irodalmi körünknek is, hogy hozta az ötletet, amit egy szenior akadémián hallott, hogy talán Kapuj Ágotát jobban el kellene terjesztenünk, népszerűsítenünk, hiszen hihetetlenül jó költő volt, és akkor kezdtem el jobban kutatni Ágota munkássága iránt. És hát ugye nagyon sok költőnek készítettünk mi emlékműsort, Gyóni Gézának, József Attilának, Petőfi Sándornak, vagy most ugye a Jókai emlékév kapcsán Jókai Mort emlékműsorunk is volt, de az, hogy most egy olyan kortárs költőt mutathatunk be, aki itt élt a városban, itt dolgozott a városban, tanított, gyerekeket nevelt, ugye a tanításával, és támogatott, és segített, Az valahogy egy egészen más feladat. És ahogy bele mélyedtem a versekbe, és kaptam könyvet, kaptam nagyon sok verset, ahogy megtudták, hogy mire készülök, és hát nagyon-nagyon sok verset elolvastam Ágotának, és valóban egy csodálatos lélek tárult fel előttem, és így is jutottam el oda, hogy nem életrajzi adatokkal fogunk dolgozni ebben a műsorban, hanem gondolatokkal, és versekkel, és zenével.
1: A zenét emeljük ki egy kicsit. Zene az hogyan fog megnyilvánulni majd ebben a műsorban?
3: Nagyon nagy szeretettel fogadtam, hogy Kobály Éva elfogadta a meghívásunkat, és zongora játékokat fog játszani, és készül már ő is, mint ahogyan mi az irodalmi kör tagja is, már ma lesz a második próbánk a versekből. Végtelenül komolyan vesszük, és nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel készülünk, és Évike is. Tehát Kobály Éva el fogja nézni, zongorázik. Úgy állítottam össze ezt a műsort, hogy az In Memoriam Kapuj Ágota kiadványból, akik megemlékeztek róla, egy-egy rövid részletet fogok kiemelni, ez lesz az összekötő szöveg, és akkor jönnek a versek, és a versek végén egy zongora játék, egy zene fog felcsendülni, ami olyan gyönyörűen át tudja vezetni és a lelkeket megérinteni még jobban, mint a szó, ugye a zene azért még mélyebbre tudhatni, és a kettő együtt szerintem csodálatos lélekrezdüléseket fog előidézni, előhívni az emberekből, akik eljönnek, úgyhogy mindenkit arra biztatok, aki teheti, hogy látogasson el erre az emlékműsorra, mert más lesz, mint az eddigiek, tehát más tüze lesz, mint az eddigieknek, hiszen egy olyan költőt mutatunk be, aki itt élt közöttünk Dabason.
1: Nem tudom, hogy sikerült-e olyanokkal beszélni, akik ismerték, szerették őt, és fontos volt az ő életükben.
3: Tehát ezzel is kezdtem egyébként, hogy kicsit érdeklődtem, hogy ki is volt Kapui Ágota az ember, amikor ugye a verseit már megismertem, de azért abból nagyon sok mindent le lehet szűrni, és nagyon sok minden visszaköszönt abból, amit hallottam, abból, amit elmondtak. És így alakult ki tulajdonképpen ez a műsor, így lett kerek, hogy hozzácsatolódtak azok az emberi vélemények, gesztusok, emlékek, ez a legfontosabb. Tehát nem a vélemény, hanem az emlék, az, hogy milyen szeretettel emlékeztek meg, és hogy mennyi sok mindent tett. Főként az ifjúságért, ami nagyon megfogott, nyilván nem csak ők értük, de az nagyon megfogott, igen, hogy ő értük is. Segítette az útjukat, sok embert segített elindulni, van, aki karriert köszönhet neki, mert a bátorságot öntött belé. Tehát ezeket mind szeretnénk valamilyen módon most visszacsatolni, visszaemlékezni, hogy ez megmaradjon.
1: Mondjuk el a technikai információkat a hallgatóinknak, hogy hol lehet emlékezni együtt a ti kis közösségetekkel Kapui Ágotára.
3: Tehát május 18-án, jövő héten hétfőn, 17 óra 30 perckor a Dabasi Táncsics Mihály gimnáziumban lesz ez az előadás, hiszen Ágota a Dabasi Táncsics Mihály gimnázium tanára volt, és sokak onnan ismerik őt. Hát itt lesz, és nagy öröm tölt el, hogy a város vezetése is felkarolta ezt az eseményt, és városi esemény lesz ebből, a polgármester úr megnyitja, technikai feltételeket biztosítanak, ez a helyszín is az ő segítségükkel került kijelölésre, és hát én bízom benne, hogy nagyon sok embernek fogunk ezzel örömet okozni, és méltóan fogunk megemlékezni Ágotáról.
1: Hogyan fogadta egyébként a közösség, hogy ezúttal Kapui Ágota kerül majd a fókuszba, és az ő verseit veszitek

0: költséggel kell megrendezni, vagy lehet megrendezni egy nomád tábort, mint mondjuk egy kabad tábort, vagy éppen egy lovas tábort, vagy egy anyanyelvi angol tábort. Szóval az árakban eltérések lehetnek, ilyen átlagokkal számolhatunk. Ezeket tudjuk, ezeket a díjakat csökkenteni azzal, hogyha mondjuk egy testvérkedvezményt veszünk igénybe, hogyha tesók ugyanabba a táborba mennek, vagy éppen barátkedvezményt veszünk igénybe, hogyha osztálytársak, vagy együtt sportoló, vagy csak szomszédok, bármilyen barátok mennek együtt táborba, és együtt adják le a táborfigyelmen a jelentkezést. De csoportos kedvezményeket is tudunk igénybe venni, ami már 3 főtől jellemzően rendelkezésre áll. Úgyhogy ha többen vannak barátok, akkor érdemes egyszerre leadni a jelentkezést, és akkor ezeket a kedvezményeket is igénybe tudjuk venni. És hogyha arra figyelünk, hogy mondjuk 2-3 gyermek van a családban, és 2-3 táborba mennek ők, akkor ezek a kedvezmények igénybevételével egy, akár 2 darab tábornak az árát is meg tudjuk spórolni. Úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, és ezeket kihasználni.
1: Ha már említetted a tematikákat, akkor térjünk rá egy kicsit erre a témakörre. Milyen különlegességek jelentek meg idén a piacon, vagy melyek azok az állócsillagok, amelyek évről évre visszatérnek, és nagyon közkedveltek a gyerekek körében?
0: Igen, a hagyományosnak számító témák, mint az idegen nyelv, elsősorban az angol táborok, a kézműves táborok, a lovas táborok ugyanúgy elérhetőek idén is, ahogy például a művészet több ága is, legyen az olajfestészet, vagy írótábor, kerámia készítő tábor, vagy éppen püskészítő tábor, de a zenetáborokról, színházi táborokról ugyanúgy beszélhetnénk, de a nomád természetjáró túrázó táborok is népszerűek, ahogy például a gyerek visszavadító tábor, ahol vissza a természetre szókapcsolatba utal, és ezek mellett a horgásztáborok, vagy éppen a főzőtáborok, cukrásztáborok, sütisütőtáborok ugyanúgy népszerűek, és ahogy említetted is, nagyon sok érdekesség, újdonság meghökkentő tábor van. Van például japán kultúra anime táborunk, fiatal mérnök képző táborunk, TikTok videó készítő táborunk, sminkes nyári tábor, középkori lovagi tábor, 3D nyomtatás, drón programozás, de részt vehetnek a nyáron a gyerekek, játék szoftver fejlesztő táborban, Harry Potter mágus képző programon, vagy egy dzsungel körülmények között megrendezett katonai táborban, és akkor még nem is beszéltem a gyermekkutya kommunikációs tanfolyamról is, csak hogy néhányat említsek a különleges témák közül.
1: Sok-sok szülővel, illetve táborvezetővel is beszélgettem az elmúlt időszakban, és hát a felsoroltak között is voltak olyan táborok, ahol a kütyű elengedhetetlen, ugyanakkor a szülők szeretnék, ha a nyári szünetben minél kevesebbet kütyűzne a gyerek. Vannak olyan táborok, ahol teljesen száműzik a kütyűt, és kifejezetten erre próbálnak meg összpontosítani, hogy valamiféleképpen egy digitális detoxon vegyen részt a gyermek.
0: Igen, mi őket offline táboroknak hívjuk, ahova nem vihetnek telefont, illetve bármilyen digitális kütyűt a gyerekek. Ezen táboroknál van egyfajta digitális detox fél is az alaptábori élmények mellett. Ez nem jelenti nyilván azt, hogy nem érhetjük el a gyereket 7 napig egy ott alvós táborban, mert ugye megvan minden nap egy adott időszak, amikor a táborosztatón keresztül tudunk beszélni a gyermekkel, szóval nem lesz elzárva tőlünk teljes mértékben. De egy picit hajdereljek ezekre a félelmekre, amik az informatikai programozó, gamer vagy bármilyen egyéb típusú táborok esetében van, ugyanis nagyon sok technológia és informatikai tábor jelent meg a piacon, legyen az alkalmazásfejlesztés, programozás, informatika, robotika, vagy már az említett drónprogramozás, játék, szoftverfejlesztés. Sok szülő tart még attól, hogy ilyen táborba engedje a gyermekét, mert félő, hogy egész nap csak a gép előtt ülnek, és többet ártunk vele, mint segítünk, holott a gyerekek meg vannak vadulva az ilyen programokért. Azt látjuk, hogy nem kell attól tartani, hogy zombiként jön vissza a gyerek egy ilyen táborból, nem fognak folyamatosan a számítógép előtt ülni. Természetesen reggel vagy délelőtt szünetekkel 1-2 órát foglalkoznak a témával, bele is mélyednek alaposan, de ezt követően ugyanúgy sorversenyek, strandolás, kézműveskedés, szaladgálás a program, mint a szülők fejében szereplő álomtáborban. Csak jut a programba olyan is, ami a 21. századi gyerekek vágynak, így összességében mindenki megkapja, amit szeretne, amire vágyik.
1: Májust írunk még, de lassan, ahogy említetted, itt az év vége. Hogy állnak most a foglalások, mondjuk ha az előző évek tendenciáját veszük alapul?
0: Nagyságrendileg hasonló, úgyhogy azt már most kijelenthetjük, hogy 200 ezer főnél több gyermek fog piacon működő táborban részt venni az idei esztendőben. Ami egy nagyon szép szám, ehhez még rengeteg munka vár ránk, szóval ezt így a minket hallgató táborosztatóknak is jelezném, hogy erre készüljünk. A szülőknek pedig még egyszer arra próbálom őket buzdítani, hogy a még meglévő szabad helyekre minél előbb csapjanak le. Most még van idő átgondolni, válogatni. Előfordulhat már június elején is olyan problémakör, amit mind

0: szoktam példaként mondani, de sajnos nagyon gyakran megvalósul, hogy édesanyja talál egy tábort, napközben átküldi édesapának, neki is tetszik, este megbeszéljük a gyerekkel, és mire este megbeszélnénk, addigra az adott tábor betelt. Aki ilyen kellemetlenségeket szeretne elkerülni, az megint csak időben, még májusban foglalja le a nyári táborát a gyermeknek.
1: Az időpont és az ár az meghatározó tud lenni, de mire figyeljen még a szülő, mi az, ami fontos lehet egy tábor kiválasztásánál, lefoglalásánál?
0: Szülői oldalról az a fontos, hogy legálisan működő tábort válasszunk. Tehát egy alapítvány, egy egyesület vagy egy vállalkozás legyen a tábor szervezője, kapjunk számlát már az előlegről, legyen egy megállapodás a táborosztatóval, ami egy kiterjesztett jelentkezési lap is lehet, hogy milyen programokat kap a gyermek, milyen ellátást kap, és mi ezért szülőként mennyit fizetünk. Innentől kezdve, ha ilyen tábort választunk, akkor elvárhatjuk, hogy minden egészségügyi és biztonsági szabályt betartanak, vagyis azt érjük el, amit szeretnénk a táborra, hogy egészségesen megy oda a gyermek, és élményekkel telve egészségesen jön haza. Mi a táborfigyelőnél abban segítünk a szülőknek, hogy mi a közel 800 turnust, akik elérhetőek nálunk, egyesével ellenőrizzük, hogy ezen feltételeknek megfeleljenek, de hogyha máshol keresnek a szülők, szívjuk joga, csak azt kérem, hogy ennek nagyon alaposan nézzünk utána. Konkrét választás esetében pedig annyi fontos, hogy amikor ott van előttünk a táborlista, akkor először fűrjük le magunknak ár szerint, hogy mennyi az a büdzsé, amit tudunk rákölteni az adott táborra, hogy napközis vagy ott alvós tábort választunk, illetve azt, hogy helyileg hol, mely vármegyében, mely városban vagy mely kerületben keresünk a tábort. Ezt követően viszont ültessük oda magunk mellé a csemetét, és együtt válasszunk. Mert hogyha részt vesz ő a döntési folyamatban, akkor sajátján fogja érezni, és várni fogja a tábort, és nem kényszerként éri meg, hogy anya vagy apa akarja, hogy ide elmenjek.
1: Milyen táborba mennél idén, ha választhatnál, ha visszamehetnél egy picit az időben?
0: Hát én biztos, hogy a gyermek-kutya kommunikációs tanfolyamra mennék, mert én kutya, majdnem nem szépet mondtam, szóval nagyon szeretem a kutyákat, úgyhogy én biztos, hogy oda mennék, de egyúttal kipróbálnám a katonai tábort, amit dzsungel körülmények között szerveznek, vagy éppen a drón programozást, szóval én nagyon széles érdeklődési körű vagyok, úgyhogy biztos, hogy lenne teljesen elvágva a digitális világtól, és nagyon belemélyedve is.
1: Érdemes egyébként beosztani ilyen szinten a nyarat, tényleg, ha a gyerek sok minden iránt érdeklődik, akkor hetente egy-egy újabb táborkurzus, és ezáltal így beosztva még a nyári szünítőt is.
0: Alapvetően lehet, én azt szoktam kérni, vagy javasolni a szülőknek, hogy ha megoldható a szervezése, akkor úgy érdemes szervezni, hogy azért 2-3 napja legyen táborok között a gyereknek, hogyha csak 2-3 táborba megy, akkor is, szóval nem a 10 hétről beszélek, hogy legyen egy kicsi idő arra, hogy feldolgozza a gyermek azt, ami történt vele, és akkor új lendülettel indulhasson bele. Nem érzi ezt a gyerek, és másnap reggel menne már a következő táborba, de ahhoz, hogy egy picit rendeződjenek benne belül az agyban a dolgok, ahhoz nem biztos, hogy baj, hogyha van egy-két nap, amikor nyugiban otthon van, de utána aztán úgy jut erőben lehet újra táborozni menni.
1: Na hát akkor jó táborozás, szép nyarat kívánunk mindenkinek, addig is jó válogatást a szülőknek, a táborok piacán, Tóth Bélának, a táborfigyelő.hu és a táborminősítő.hu vezetőinek köszönjük szépen az információkat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: mától számíthatunk a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek, parkok gyepén, egy korhadófa közelében a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a rovarok az emberekre, a háziállatokra nem veszélyesek, ugyanakkor biológiai úton segítenek kordában tartani, például a cserebogár szaporulatot is. Orbán Zoltán volt stúdiónk vendége.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Ordasi Brigi vagyok, a vonal túlvégén pedig Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvivője. Jó reggelt, köszöntöm az éterben.
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Mai beszélgetésünk apropója a tőrös darazsak, ugyanis az egyik dabosi Facebook csoportban is megjelent egy fotó ilyen darazsakkal, és jött a hír, hogy ne féljünk tőlük, ne üldözzük az ártalmatlan tőrös darazsakat. Hát mit kell tudnunk, miért ne féljünk tőlük, és egyáltalán mi a különbség a tőrös darázs és a lódarázs, vagy a társas darázs között?
3: Ugye a társas darazsak, amiktől jogosan tartunk, hiszen ők nagy családokban élnek, ezek védelmezik a piasítást, védelmezik a lépet, a fészket, és mivel az egész világon az emlősök jelentik számukra a legnagyobb veszélyt, ezért az evolúció folyamán mérjük az emlősök fájdalom receptorait. Ezért olyan hihetetlenül fájdalmas a szúrások. Ugye ezek a klasszikus sárga-fekete mintás darazsak. Velük szemben tőrös darazsak, mondjuk 6-7 faja él Magyarországon, és köztük van Európa legnagyobb darazsa, az óriás tőrös darazs, amik a szánkereszt távolsága megközelíti a 10 cm, és a teste is hasonlóan jelentős, tehát úgy néz ki, mint egy ilyen süldő egerek repkednének. Mondjuk a színük az teljesen más. A tőrös darazsak azok alapvetően más színűek, ott a sárgának az aránya a testükben jóval kevesebb, tehát inkább sötét, feketés, kékes-fekete színűek, és azon vannak sárga panelek, illetve az óriás tőrös darazsnak a nőstényének a feje is sárga. És hogy miért veszélytelenek? Azért, mert beporzók, a felnőtt állatok, viráglátogatók, viszont a lárváik húsevők, ezért ezek az állatok parazitoid életmódot folytatnak. Ez azt jelenti, hogy ezek a nagy termetű tőrösdarázsfajok különböző termetes lárvákat keresik. Elsősorban a farontó rovarok lárváit, tehát ide tartoznak ugye a cincérek, az orrszarvúbogár és a szarvasbogár, illetve a korhadékban, talajban élő egyéb nagy testű pajorokat, például a cserebogár pajorokat, illetve a rózsabogár pajorokat zsákmányolják, ezzel hihetetlen sok hasznot hajtanak, hiszen például a cserebogarak tömegével tudnak egy-egy területen a gyökérzónában élni, azok gyökérkártevők, tehát erdészeti, illetve kiskerti károkat is tudnak okozni. De most mivel a mérgük alapvetően, ugye a nősnek mérge a lárvák megbénítására szolgál, hogyha meg is szúr minket, ehhez az kell például, hogy rájuk üljünk, ami ugye azért nem annyira könnyű, mert nem akarják, hogy rájuk üljünk, vagy valaki elkezd őket kézzel megfogni, de aki kézzel méhet fog, hát megérdemli, akkor inkább a nagy méretű hullánk szúrása jelenthet problémát, de ennek szinte minimális az esélye. Hogy találkozunk velük? Mindig a prédát keresik, ezért elsősorban korhadó, lábon álló, kidőlt boltfa anyag mellett számíthatunk rá, illetve lakott területen még inkább azokon a helyeken, ahol kivágtak fákat, és bent maradt a talajban a tönk. Ugye általában a lakott területen nem tuskózzák ki ezeket a kivágott fákat, és akkor ott jelennek meg így május második felétől, és egészen június vége, júliusig itt vannak velünk, és úgy fogunk velük találkozni, hogy mondjuk sétálunk a járdán, van a járda mellett egy ilyen tönk, és ezt csak oda nézünk, és látunk 20, 30, 40, 50, vagy akár még több. A talaj fölött ilyen elnyújtott ívekben, nyolcasokban repülő rovarokat, és akkor ilyenkor szoktak megijedni az emberek, hogy azt a mekkora. És ilyenkor van, aki sajnos a kertjébe saját megoldáshoz nyúl a kemotokszal, vagy kihívja a nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérgezi. Ugye ez egyrészt teljesen felesleges, értelmetlen, sorsantó. Másrészt például, hogy az óriás tőrös darázs védett is. Egy-egy példánynak a pénzben kifejezett értéke az 50 ezer forint, tehát 5 elpusztításával már természetvédelmi bűncselekményt követel az illető, de ne is erről beszélünk. Tehát teljesen felesleges ezeket az állatokat üldözni. Én azt javaslom, hogyha valaki ilyet lát, különösen, ha gyerekkel vagyunk, mindenképpen álljunk meg, guggoljunk le közéjük, le is lehet akár ülni, és nézzük, ahogy hihetetlen az óriás tőrösdarazsak, a hatalmas rovarok nagyon kecsesen repkednek a talaj fölött, leszállnak, beássa magát a nőstény. Ugye úgy vadászik a nőstény, hogy a talaj fölött repülve a hihetetlen érzékszerveivel keresi a lárváknak mondjuk a feromon illatnyomait, de beássa magát a korhadékba a talajba, megkeresi a lárvát, ami egyébként elég gyorsan tud haladni a korhadékba, talajba, megszúrja, megbénítja, megbénul a lárva, de nem pusztul, és akkor ráhelyezi a petéjét, és akkor a petéből kikerül kis csizalás lárva elfogyasztja a megbénított zsákmányállatot, és ugye így valósul meg az előbb említett biológiai védekezési potenciál, hiszen nem az embereknek kell, a gazdálkodóknak kell mérgekkel elpusztítani hihetetlen környezeti károkat és egészségkockátot jelenti módon ezeket a gyakran kártevő fajorokat, hanem ezek a egyébként nagyon látványos tőrősdarazsak ezt nekünk ingyen bérmentve megteszik, és így két ökoszisztéma szolgáltatást is biztosítanak számunkra az ökológiai védekezéssel, illetve hogy meg gyönyörködhetünk benne.
0: Egész nyáron megfigyelhető ez a jelenség, vagy most ez a május kiemelt időszak?
3: Május-június a fő időszaka ezeknek a rovaroknak. Nyilván, ahogy mondjuk az előző évben, hogyha egy generáció később kelt ki a petéből, aztán utána bábozódott be, akkor ez ugye tolódni tud. Hőmérséklet függő is, de május második felében már mindenképpen számíthatunk rájuk. Egyébként nagyon érdekes, ha vannak virágok körülöttünk, akkor azért felfeltűnik egy ilyen nagyon furcsa, nagyon nagy állat, akkor is jól meg tudjuk figyelni, de én arra biztosítok mindenkit, én is egyébként így szoktam tenni ebben az időszakban, hogy kimondottan keresem a lakóhelyemen az ismert tönköket, és mindig elmegyek, és mindig a jó érzés látni a tavasz vége, nyár elejé első ilyen tőrös darazsait, mert az azt jelenti, hogy akkor mindjárt itt a nyár.
0: És hát a félelem és a pánikkeltés előtt azért érdemes tájékozódni, különösen, ha nem vagyunk teljesen biztosak magunkban. Például a Magyar Modertan és Természetvédelmi Egyesület oldalán, ha jól tudom, akkor fotók, videók és egyéb részletek is fent vannak a tőrös darazsakkal kapcsolatosan.
3: Igen, volt szerencsém, ugye jó pár évvel ezelőtt pont egy ilyen nagyon szomorú eset kapcsán határoztam el, nem tudjuk bezelni, vagy akkor ebből kampányolunk, mert ott azt hiszem talán a Margit-szigeten ilyen pánik hatására kihívtak egy nem kellően felkészült gázmestert, aki lemérgezett egy ilyen hatalmas csoportot, és akkor kezdtünk el erről beszélni. Nagyon-nagyon jó volt látni, napokon belül jöttek már például a Nemzeti Parki Őrszolgálat tagjaitól megkeresik, hogy ez milyen király, és változik az emberek hozzáállása, és tényleg a média segítségét kérjük ehhez is ugye most már hosszú évek óta, és nagyon gyorsan sikerült megfordítani az emberekben ezt a pánik reakciót, és ma már trendi, ma már odafigyelnek, és akkor voltak ilyen esetek ballagási időszakban, egy hatalmas tönkben, akár több száz ilyen tőrös darázs jött elő, és akkor, hogy akkor most mi lesz, el kell halasztani a ballagást. És akkor beszélgettem velük, megnézték az anyagunkat, és akkor azt csinálták, hogy egy ilyen szalaggal kiszalagozták, kiírták, hogy tőrös darázs, nem bánt, állj meg, nézd meg, menj tovább, és rendben lezajlott a ballagás, és mehettek érettségre.
0: Akkor úgy tűnik, hogy hatékony az edukáció, és egyre inkább ismerjük és felismerjük a tőrös darazsokat, és megpróbálunk rájuk vigyázni.
3: Abszolút, hát ez egy elcsépelt dolog. Egyébként csak az edukáció működik. Tehát az, hogy az emberek nem tudnak valami olyan, és akkor senki nem mond nekik semmit, akkor miből gondolnánk, ugye, hogy ez működik. De hát ugye az emberiség ezt nagyon régen csinálja, mert a gyerek, és akkor edukáljuk, hogy csinálnia. És ebben a média hihetetlen hasznos, és tényleg minden egyes ilyen médiával közös kampányunkra azt tudom mondani, hogy elképesztő, meg hihetetlenül hatékony. Tehát már itt is beszéltünk sokszor. A lakott fecskefészkek tömeges leverése kapcsán mondjuk 3 év alatt sikerült egy ilyen 98-99%-os javulást elérni. Tehát hihetetlenül hatékony, és csak ez hatékony, hogyha elmondjuk az embereknek, miről van szó. De szerencsére a lakosság jelentős része nem ökológus professzorokból áll, meg rovarászokból, mert akkor iszonyatosan rossz kenyeret tudnánk csak enni, meg nem lenne köztisztaság az utcákon, úgyhogy ez a dolgunk, hogy elmondjuk az embereknek, hogy persze senkit nem akarjuk, hogy ölelgessen méhet, mert azt én sem ölelgetek méhet, nem kell, hogy mindenki szeresse, de ha ismerjük, és nem félünk tőle, akkor nem is fogjuk elpusztítani. És ez már mindentől kezdve.
0: Na hát most beszéltünk róla, egy kicsit edukáltunk, úgyhogy köszönjük szépen Orbán Zoltánnak, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjének, hogy a vendégünk volt. Jó munkát kívánunk önnek.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont kívánunk, viszont hallásra. És

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádió hallgatást. A mikrofonnál Ordási Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670-738-7990.
4: Mi ez? Árzuhanás az Üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
2: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszükletét a jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Aztán Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a fél útpályát ehhez lezárták. És szintén az 5-ös főúton, de a 86-os és a 88-as kilométer szelvények között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Eloltották a csemői erdőtüzet, sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa, vizsgálják a gyomai vonatbaleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei csemőnél, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel péntek kora délután. A tűz a 11. dűlőben a Jáger út közelében egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihely és az ajnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, még a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudás alapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezette a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat, írta a Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán péntek este. A Békés Intercity gyomavasút állomás és csárdaszállás között szenvedett balesetet az egy mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény 4 kocsija siklott ki, a szerelvényen 240 ember tartózkodott. A vonat balesetben ketten sérültek meg, az egyik utas könnyebben, ő orvosi ellátás nélkül távozhatott a helyszínről. A másik utas azonban 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, jelenleg is kórházban van. A pályán egy vágányon már péntek reggelre helyreállt a forgalom, a sérült vágány helyreállításának előkészítése pedig megkezdődött. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán pénteken. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével, saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tart. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: És már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, méghozzá a piknik utolsó óráját kezdjük meg, legalábbis ezen a délelőtt, amiben majd megnézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Illetve jön majd Ági is, hozza a vétel között friss híreit, akivel pedig kezdünk Ed Sheeran, Siri remixében hallgatjuk tőle a Kamara című felvételt.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
4: Hétvégén is csak könnyedén.
3: Piknik.
4: Piknik.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupasz vál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban már is megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Az biztos, hogy jelentősen megváltozott térségünkben az időjárás. Megérkezett a csapadék, na de meddig marad ez itt velünk? Ma egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk, és sokfelé várható kiadós eső, zápor. Napközben helyenként már megélénkül az északi a szél, délután 17 fok körül lesz a csúcs, aztán holnap a Dunántúl nyugati, délnyugati felén szakadozni fog a felhőzet, és egyre hosszabb időszakokra kisüt a nap. Máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, északleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi, északnyugati szelet. Kora reggel 7-13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul majd a csúcs, és hát a hét elején változóan felhős időre lesz kilátás, és szép lassan emelkedik majd a hőmérséklet. A jövő hét végén akár már újra megközelíthetjük a 30 fokot. A pollen jelentés szerint a fenyőfélék, pázsitfűfélék pollen koncentrációja közepes, az eperfafélék, tölgy, nyír, vadgesztenye, bodza és a gombák spóraszáma, illetve pollen értéke alacsony szintet ér el. Kettős fronti hatás érvényesül ma, emiatt meleg és hideg fronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek, fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak, egyeseknél szédülés, rosszulét és légzési problémák is felléphetnek, a szelesebb tájban élő körében pedig tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: Az Ákonyhába látogatunk el a folytatásban, ahol a mai napon tyúkhúsleves készült tortellinivel. A főételek között találtok sok magvas csirke mellett rizssel, friss salátával, illetve penne arabiátát, grillezett proszkutós csirke mellel. A napi ajánlatban fish and chips ajlosz salátával, és a desszert pedig bodzás citromos sajtorta. Jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: még
1: a következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
5: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
4: Maga mögé utasította a kategória társakat.
5: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
4: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
6: Volkswagen. Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtőjátékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
7: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Becsésváros önkormányzata megújítja a Présház utcai játszóteret. Ma van a futókörök napja. Nem lesz túl kellemes a hétvége időjárása.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit a

0: Híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Vecsésváros önkormányzata megújítja a Frissház utcai játszóteret, és szeretné, ha a gyerekek ötletei is szerepet kapnának a tervezésben. Arra biztatják a vecsési óvodásokat és iskolásokat, hogy osszák meg elképzeléseiket a játszótér hangulatáról, témájáról és játékairól. Várják a kreatív ötleteket tematikus játszóterekre, valamint konkrét játék és sporteszközökre is, mint például mászóvár, trambulin, pingpongasztal vagy ügyességi pálya. Az ötleteket rajz vagy rövid leírás formájában lehet elküldeni június 15-éig az üzemeltetés@vecses.hu címre, illetve személyesen is leadhatók a polgármesteri hivatal portáján kihelyezett gyűjtődobozban. A beérkezett javaslatokat a tervezés során figyelembe veszik, hogy a megújuló játszótér minél több gyermek és család számára nyújtson élményt, kikapcsolódást és közösségi teret. Ma van a futókörök napja. Az Aktív Magyarország szervezésében újra megmérettetnek az ország rekordtámpájai, köztük a dabasi is. Dabas eddig az 5 alkalomból 4-szer nyert az országos megmérettetésen, így újra a címvédésre pályázik. A rendezvényről nem maradt távol a Szent Ferenc Állatotthon Alapítvány sem, azonnali örökbefogadási akcióval várják a futókat. A városban komoly hagyomány él, hiszen ebben az évben már a 23. dabasi futónap kerül megrendezésre május végén. Boros Ágnes főszervezőt hallják.
1: Mindenki elérheti a saját kis érmét, ugye emlékérmeket osztunk. 10 körtől már bronzfokozatú futóérmet lehet átvenni, 15-től ezüst, 20-tól pedig arany. Szeretném, ha nem lenne éremgyűjtés, tehát mindenkinek egyet számolunk. Aki menet közben visszamegy még 5 kilométerre, attól szeretnénk elkérni majd az előző érmét, és úgy átadni a nagyobbat. Tavaly is jól működött, kapták a pecséteket, láttuk, hogy mikor jön a becsületességet, szeretnénk mindenkit kérni, hogy jussanak érmek. Tehát készülök ezerrel, de azért ne az legyen, hogy valakinek ott van az arany ezüst is a nyakába, úgyhogy legyünk a többiekre is tekintettel, hogy jussanak a gyerekeknek, felnőtteknek is az érmekből. 3 kör után szeretnék műzlit adni. Szájbe írni a 3 kört, mert 3 körnél vannak ilyen megint országos verseny, hogy ki hozza a legtöbbet, úgyhogy a 3 körtől lehet átvenni a műzlit. Vizet szeretnénk majd ilyen ballonos adagolóban, meg van 2 csap, úgyhogy mindenkit szeretnénk a környezet tudatosság felé is picit inspirálni. Hozzátok a kulacsokat magatokkal, vagy olyan poharat, ami ugye újrahasználható műanyag poharak, és akkor azokat töltsük újra, nem szeretnék hulladékot termelni. Ha mégis PET palackot hoztok, vagy vásároltok, azoknak külön kihelyezett gyűjtősákok lesznek, és a Szent Ferenc Állatotthon fogja majd elvinni a nap végén. Ők ugyanis jönnek 4-től a menthelyes kutyákkal. Kutyákat is meg lehet sétáltatni, persze nem feltétlenül a futókörön, hanem ott oldalt, vagy ott az erdőben, másik irányba. A lényeg, hogy jön a menhely, nekik egész nap gyűjtést szervezünk, a persejbe lehet dobni pénzt, lehet hozni nekik állateledelt, takarót, játékot, plüssöket, szóval aki szeretne egy picit a közösség felé még jobban adni, akkor a Szent Ferencnek megteheti, és reméljük, hogy a valamelyik kutya gazdára talál, vagy akár mind, úgyhogy aznap örökbe is fogadhatók, próbaidőre kihozhatók ezek a kutyusok.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Becsésváros önkormányzata tájékoztat, hogy május 16-án szombatra tervezett lótifuti a várható rossz időjárás miatt június 13-án szombaton lesz megtartva. A Kakucs Ring visszatér a hazai rallycross vérkeringésében, és az év egyik legpörgősebb versenyhétvégéjét ígéri most szombaton és vasárnap, ahol a kanyarokban nem csak a gumik kopnak, hanem az adrenalin is az egekbe szökik. A szervezők reményei szerint a hétvégén a Kakucs Ring a sebesség templomává válik. A rallycross országos bajnokság következő második fordulójában 73 versenyző méri össze az erejét a különböző kategóriákban. Kaldenekkel Norbert, a hétvég egyik szereplője invitál bennünket a versenyre.
6: Újabb hétvége, újabb verseny. Elérkeztünk Kakucsringre. Igazából mondhatni, hogy számomra ez a hazai pálya, hiszen én itt nőttem föl. Egyébként innen indult a karrierem is. Egyben itt szereztem meg életem első győzelmét még annó junior kupában. Most hétvégén ugyanez a cél. Röviden összefoglalva, a pálya nem nagy, de taktikás. Vannak benne nagyon izgalmas részek, mint például ez a hosszú balos itt mellettem. Egyben azért lesz különleges ez a hétvége, hiszen dupla hétvégét fogunk menni, úgyhogy gyertek ki minél többen és szurkoljatok!
5: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
0: Ma többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen lehet zápor, zivatar. Kiadós csapadékra is van esély. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, majd délután egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, megélénkül, olykor megerősödik a szél. Délután 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

Közlekedési információkkal zárjuk az órát, illetve a délelőttet is, és az útinform arról, hogy tájékoztat bennünket, hogy a 405-ös főúton Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak. A 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelző lámpa irányítja. Aztán menjünk át a 4-esre, méghozzá az M4-es útra, mert hogy Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot, és az N0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül van lehetőség.

0: Az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. Megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Az új kormány befejezi a történelmi Várnegyed felújítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstopp, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel, a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, a kormány át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. A tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Az október 31-ig látogatható kiállítással néhány toposzt is szeretnének eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A térségben a folyamat döntően délszláv népesség mozgásával járt. A tárlaton így láthatók a közösségre jellemző ékszerek, hajtők, gyűrűk, övcsatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északias szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: Kellemes délutánt kívánok, hiszen délmúlt már 4 perccel folytatódik tovább a Piknik Szombaton. Méghozzá Dua Lipa felvételével indulunk, aztán hozok egy receptet, illetve megnézzük, hogy mit üzennek a csillagok.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja. Hétvégén is csak könnyedén.
1: Piknik.
2: Piknik. 93.4.

0: tájba tapogatózom. Mi van, ha minden már eleve kész?
1: Kezembe kés,
0: vágom a gondom.
1: Nem vagyok séf,
0: nem vagyok Gordon.
1: Mit ér a pénz, ha
0: nem vagyok otthon? Lassan a magyarok, én lehet London.

0: Ezzel tuti, hogy megfőzünk.
1: Ötletek, tippek, nem csak kunyhatündéreknek.
0: Főzőfülke, hogy a tűzhely mellett is magabiztos légy.
1: Rádió Dabas, 93.4.
2: Egy nagyon jó kis receptet találtam nektek mára, méghozzá fokhagymás, citromos csirkecombot fogunk készíteni új hagymás lepény kenyérrel. A csirkecombokhoz, amit használunk, az 1 kg csirke felső comb csontosan, 3 gereszt fokhagyma, 1 darab citrom, sóbors és olívaolaj. A lepénykenyérhez pedig, amit használunk, az egyrészt 250 g, illetve 2 evőkanál liszt, 1 teáskanál só, 1 evőkanál étolaj, 2 evőkanál zsír, bors, illetve 2 szál új hagyma, illetve a tálaláshoz még salátakeveréket lehet használni. A fokhagymás citromos csirkecomb elkészítéséhez a csirkecombokat a csont mellett késsel egy-két helyen felszúrjuk, a fokhagyma gerezdeket megtisztítjuk, félbevágjuk, és egy-egy darabot a résekbe nyomunk, a combok minden oldalát sózzuk és borsozzuk, ezután a pácshoz összekeverjük az olajat, az alaposan megmosott citrom reszelt héjával és egy evőkanál kifacsart citromlével. Bevonjuk vele a húsokat és legalább fél órát pácoljuk őket. A pácolás után a húsokat az airfryer kosarába elrendezzük a bőrös oldalukkal lefelé és 180 fokon 20 percig sütjük. Ezután megfordítjuk a húsokat és 190 fokon további 15 percig sütjük, amíg a bőrük aranybarna és ropogós nem lesz. A lepénykenyérhez a 250 g lisztet elkeverjük a sóval, hozzáadjuk a 150 g langyos vizet és olajat, az egészet kemény tésztavát gyúrjuk, majd letakarva pihentetjük. Közben a mikróban megolvasztjuk a zsírt és belekeverjük a 2 evőkanál lisztet, egy kevés sót, valamint borsót. A pihentetett tésztát kb. 2 mm vastagságra nyújtjuk, megkenjük a zsíros keverékkel, megszórjuk a megmosott karikákra vágott újhagymával, majd pedig lazán feltekerjük. 6 részre vágjuk, kézzel ellapítjuk és kör alakúra nyújtjuk. Forró serpenyőben kevés olajon mindkét oldalát aranybarnára sütjük. A sült csirkecombokat a ropogós lepénykenyérrel és egy kis friss salátával tálaljuk majd.
0: Ha a család mind a 10 ujját megnyalta, ne feledd, ne feledd! Jövő héten is kinyit a Rádió Dabas főzőfőkéje.
3: Piknik.
4: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
3: Piknik.
5: Jön a buli-buli szombat este.
0: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
6: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
1: Rádió Dabas, az otthon.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Piknik. Minden egy kosárban.
5: Hétvégi rádiós programkavalkád.
2: Ettől garantáltan tápva marad a szád.
5: Piknik.
2: Rádiódabas hétvége a 93.4-en.

0: Groove House és a Szívvel Lélekkel című felvétel szólt itt a 93.4-en, és hát ne felejtsétek el, hogy a Futókörök napja is zajlik. Próbáltam volna megnézni, hogy éppen hogyan is állunk jelenleg, de hát sajnos egyelőre az oldal nem elérhető. Az viszont biztos, hogy Dabas átvette a vezetést, úgyhogy aki még teheti 17 óráig rója a köröket, ezzel is támogatva a várost, és hát bízunk benne, hogy idei évben is sikerül a dobogón, főleg az első helyen lennünk. Na hát ennek is majd utána járunk a későbbiekben, meglátjuk, hogy hogyan alakul mindez, ami viszont biztos, hogy már is vagyunk tovább a csillagok üzenetével.
1: Galaxis utikalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Nézzük is tehát, hogy hogyan alakul a mai nap a kostnak. A bika újhold nagy hatással van rád, gyógyító energiákat hoz és spirituális felismeréseket is jelez a napi horoszkóp szerint. Lassulj egy picit, hogy meghalld, mit üzen a lelked. Minden, amit ma elhatározol, ami mellett döntesz, a sikereket ígér hosszú távon. A bika jegyében létrejövő újhold ennek a napnak különösen szép, megnyugtató és egyben spirituális színezetet ad. Most olyan változások kezdődnek, amelyek mind téged szolgálnak, így ez a nap számodra nem csak a múlt, hanem a jövő napja is. Összekapcsolódik benned a kettő, tűz ki új célokat, majd tedd meg az első lépést a megvalósítást felé. A bika újhold lelassít egy kicsit, kedves ikrek, és ez most kifejezetten jót tesz neked. Az elmúlt időszak pörgése után végre meghallod a belső hangodat is. Egy megérzés, egy váratlan felismerés segített tisztábban látni egy régóta húzódó ügyet. A Jupiter kedvező fényszöge szerencsés fordulatot jelez pénzügyekben és emberi kapcsolatokban is. Helyre kerülhetnek a rákban az érzelmek, könnyebbé válik a lezárás, az elengedés és ezzel együtt az újrakezdés, szerencsés folyamatok veszik kezdetüket, bizonyos értelemben új szakasz kezdődik számodra, nagyon szerencsés napot jelez neked a bika újhold. És az újhold most a jövővel és a céljaival kapcsolatos területeken világít meg sok mindent az oroszlánnak. Nagy lendületet kaphatsz egy tervhez vagy új elképzeléshez, ráadásul olyan támogatás is érkezhet, amire nem számítottál. A bika energiája stabilitást hoz, a Jupiter pedig szerencsés lehetőségeket nyit meg előtted. Érdemes ma figyelni minden jelre és véletlen találkozásra. Az újhold miatt a párkapcsolat terén megújulásra számíthat a szűz. Ha nagy a szerelem, akkor közös tervetek van, és ezzel kapcsolatban értek el előrelépést. Ha a szingli vagy, akkor most teljesen le tudod magadba zárni az exeddel való kapcsolatot, és ezzel párhuzamosan felbukkanhat egy másik ember. Nagyon mély lelki felismeréseket hozhat neked az újhold, kedves mérleg. Most könnyebben elengeded a múlt terheit, és egyre világosabban látod, mire van szükséged ahhoz, hogy valóban boldog légy. Egy fontos kapcsolat rendezésében, vagy egy anyagi ügy kedvező alakulásában is segítenek az égi folyamatok. Az újhold a Skorpió jeggyel szemközt álló jegyben jön létre. Ez a párkapcsolat szerelem területén lesz nagy hatással. Egy élmény hatására olyan közel kerülhetsz a párodhoz, mint még sohasem. Ha szingli vagy, a következő holciklusban rád találhat a szerelem. A bika újhold arra ösztönzi a nyilast, hogy rendszert vigyen a mindennapjaiban. Ez sokkal nagyobb lépés, mint gondolnád, mert ez hosszabb távon is stabilitást ad és elégedett tesz. A Jupiter szerencsés fényszöge ráadásul áratlan jó hírt vagy kedvező fordulatot jelezhet, egy beszélgetés vagy találkozás új lehetőséget nyithat meg előtted. Nagyon pozitív felismerések jöhetnek a baknak ma. Új erőforrásaidat fedezheted fel, és rájöhetsz, hogy még többre vagy képes, mint gondoltad. Ebben is segít neked a bika újhold. Higgy magadban, megvan minden képességed, ami ahhoz kell, hogy egy tervet sikerre vigyél. Az újhold energiája az otthon, a család és a belső biztonság témáját erősíti fel a vízöntőben. Most különösen fontos lehet, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik feltöltenek és támogatnak. Ez a belső biztonság az, amiből tudsz aztán építkezni. Különösen intuitív és érzékeny lehet ezen a napon a halak. Az újhold segít ráérezni arra, hogy milyen irányba érdemes tovább haladnod. Inspiráló beszélgetések, fontos felismerések és váratlan jelek mutathatják az utat.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
3: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Mielőtt ezt az órát lezárnánk, még kinézünk az utakra, és az Útinform arról tájékoztat bennünket aktuálisan, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét, Kossuth, lakótelep városrészen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, illetve a 86-os, amit a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeti építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket. Antavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csak nem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal a határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinte a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncesziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Ager Press hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Ager Press szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását. Felhős csapadékos időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, és jelentkezik majd Tudás Morzsák című rovatunk is, amiben megismerkedhetsz majd az egyiptomi alvásmódszerrel.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Piknik. Minden egy kosárban.
1: Hétvégi rádiós programkavalkád.
0: Ettől garantáltan tátva marad a szád.
1: Piknik.
0: Rádió Dabas hétvége a 93.4-en.

0: láthatósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
2: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
0: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
3: Reklám voltam, viszont hallásra. Piknik.
4: A szombat az esetem, csak vele szemezem.
3: Piknik.
5: Tartalmas kikapcsolódás mindenkinek.
6: Minden vasárnap érzem, ahogyan a fel kell.
7: Rádió Dabas, az otthon hangja.
8: A hét
9: végig
8: király
9: lány. A hét
10: végig. A hét

0: Városi legendák
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Az utóbbi hetekben ellepték a TikTokot és az Instagramot az úgynevezett egyiptomi alvásmódszerről szóló videók. A módszer lényege elsőre szinte túl egyszerűnek tűnik. Egy enyhén benedvesített lepedővel vagy törölközővel kell aludni, hogy a test könnyebben lehűljön a forró nyári éjszakákon. Sokan esküsznek rá, mert szerintük így légkondi nélkül is elviselhetőbbé válik az alvás, mások viszont egyáltalán nem értik, hogyan lehet nedves textil alatt kényelmesen pihenni. A módszer állítólag még az ókori Egyiptomból származik, amikor az emberek ventilátor és légkondicionáló nélkül próbálták túlélni a forró sivatagi éjszakákat. Az egész az úgynevezett párolgásos hűtésen alapul, ugyanazon az elven, ahogyan az izzadás is lehűti a testet. A nedves lepedőből párolgó víz hőt von el a testtől, így fokozatosan csökken a testhőmérséklet. Van, aki ehhez egy vékony pamutpólót nedvesít be, mások minimális ruhában alszanak, hogy még jobban működjön a hűtőhatás. A szakértők szerint azonban fontos, hogy a textil ne legyen tocsogósan vízes. A cél nem az, hogy átázzon az ágy, hanem hogy enyhén hűs érzetet adjon. A testünk természetes módon lehűl az esti órákban, ez ugyanis része a cirkadián ritmusnak. Ez jelzi a szervezetnek, hogy ideje pihenni és elaludni. Ha azonban túl meleg van a hálószobában, ez a folyamat könnyen felborulhat. Valószínűleg mindenki tapasztalta már azt az érzést, amikor egész éjjel csak forgolódik a hőség miatt, és reggel úgy ébred, mintha egyáltalán nem aludt volna. A kutatások szerint a magasabb éjszakai hőmérséklet valóban rontja az alvás minőségét, nehezebbé teszi az elalvást és csökkenti a mélyalvás időtartamát is. A szakértők szerint minél jobban le tud hűlni a test éjszaka, annál pihentetőbb lehet az alvás. Az alvás szakértők szerint a hálószoba ideális hőmérséklete körülbelül 18 Celsius fok lenne, nyáron azonban ezt sok lakásban szinte lehetetlen elérni, főleg légkondicionáló nélkül. Pont ezért lett ennyire népszerű az egyiptomi alvástükk, sokan olcsó, egyszerű megoldásként tekintenek rá a hőség ellen. És a szakértők szerint valóban működik, de nem mindenkinél ugyanúgy. A módszer leginkább száraz, forró klímában lehet hatékony, mert ott gyorsabban párolog a víz. Párás levegőben viszont könnyen előfordulhat, hogy az ember inkább nyirkosnak és kellemetlenül ragacsosnak érzi magát, nem pedig hűvösnek. Az sem mindegy, mennyire érzékeny valaki alvás közben. Van, aki bármilyen körülmények között képes elaludni, másoknak viszont már egy gyűrött lepedő is elég ahhoz, hogy egész éjjel ébren feküdjön. A bőrérzékenység sem elhanyagolható szempont, ekcéma vagy érzékeny bőr esetén a nedves anyag irritációt okozhat.

0: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Tiszak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét-Tiszak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
1: Kiégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson, óvoda közelében találtak azbesztet, hétvégenként látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Péntek délelőtt kigyulladt egy iskolásokat szállító autóbusz az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a Gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról. Ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat, mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki nem tartózkodott. A lángokat két vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. Több száz köbméternyi illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt indult nyomozás Heves vármegyében. Az aszbeszt szennyezés ezúttal Petőfi bányán ütötte fel a fejét, egy lakóövezeti területen nem messze egy óvodától. A bejelentés szerint egy régi kőbánya melletti területen magas aszbeszt tartalmú illegális hulladékot találtak. A terület Sejp közelében található, ahol korábban az egykori aszbeszt gyár működött. A bejelentést Kismihók Tamás, a Heves vármegyei közgyűlés képviselője tette. Elmondása szerint elképzelhető, hogy az egykori sejpi gyár rekultivációja során szabadultak meg illegális módon a veszélyes hulladéktól. A becslések alapján a szabadban elhelyezett aszbeszt mennyisége több száz köbméter lehet. A területet az évek során benőtte a növényzet, de a porladó szennyezőanyag egy része még most is a felszínen van. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégenként látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A kordon elbontását követően sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet, tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A Karmelitában a korábbi miniszterelnöki iroda rész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helyt adó terem lesz látogatható. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely mára az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok minden nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós, eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű
1: információk. A közérdekű információkban arról hallhatsz, hogy ifjúsági táncszerzés Dabason május 18-án 17 és 21 óra között a Kossuth Művelődési Központban. A táncszerzést vezeti majd Pesti Lili és Orsós Péter, az élőzenét Anka Péter és barátai biztosítják. Aztán ismeretterjesztő előadásra és közönség találkozóra várnak mindenkit a Skarica Máté Városi Könyvtárban Ráckevén május 19-én 18 órától. Vendég Szécsi Noémi, József Attila díjas író, aki elsősorban Régen minden lánynak jutott férj című könyvéről beszél, majd utána pedig szívesen válaszol kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de támogatásokat a Becsület kasszában elfogadva.
0: A Rádió Dabas közérdekű információit hallottad.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriás bábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Újabb fejlesztések történtek a készülő szabadidőpark területén Felső-Pakonyon. Egyre biztonságosabb Pilis, szeles, nyálkás idővel búcsúzik a hét.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Újabb fejlesztések történtek a készülő szabadidőpark területén Felső-Pakonyon. Két új padot és két hulladékgyűjtő edényt helyeztek ki, amelyek a parkba látogatók kényelmét és a környezet tisztaságát szolgálják. A következő időszakban folytatódnak a munkálatok. Hamarosan kezdődik a parkoló kialakítása, a vízelvezető árok rendbetétele, valamint egy szökőkút kialakítása. Emellett a park felsítása és sövénytelepítése is szerepel a tervek között.

0: településen további fejlesztések is történtek. A Tóth Árpád utca és a Düllő utca kereszteződésénél új hulladékgyűjtőt helyeztek ki, és a napokban lecserélik a Kun utca és a Tóth Árpád utca sarkán található sérült szemetes edényt is. Egyre biztonságosabb Pilis, az önazonossági rendelet alkalmazása meghozta a várt eredményt a településvezetés szerint. Ezen kívül a rendőrség és a városőrség együttműködése eredményesen őrzi a nyugalmat, kopnak ki azok az elemek, amelyek miatt sokan elköltöztek vagy a költözést fontolgatták. László Attila polgármestert hallják.
1: Akár az illegális szemetelés vonatkozásában, akár az illegális autóbontók vonatkozásában nagy mértékben sikerült ezeket visszaszorítani. De nagyon jó, hogy még az előző ciklusban kiépült egy kamerarendszer, amit fejleszteni fogunk még ebbe az évbe is, illetve az önkormányzati rendészet, az élő erő, amelyik már lassan legendás lesz egyébként itt az ország. Ugye a pilisi modell már országos mintának számít, hogy lehet egy olyan település egy rendezett települést ugye létrehozni, ahonnan menekültek el az emberek 2-3 évvel ezelőtt, és most már költöznek Pilisre az emberek, egyre több a beköltöző, egyre több a minőségi beköltöző lakos, ha lehet így fogalmazni, annak ellenére, hogy a helyi önazonossági rendeletünket ugye megalkottuk, hát sokan attól tartottak, hogy majd Pilis be fogja zárni magát. Nem fognak tudni elköltözni az emberek, meg beköltözni. Ugye ez nem igaz, hiszen sokkal nagyobb kedvel költöznek be az emberek, és csak egy plusz adminisztrációs feladatot bír, egy adatlapot kell kitölteni az önkormányzatnál. Az önkormányzat egy hozzájárulást a lakcímet létesíteni szándékozó honfitársunknak, vagy az ingatlant vásárolni szándékozó honfitársunknak, és ugye ezzel elballag a lakcím létesítéssel a kormányablakhoz, és akkor ott az igazolást bemutatja, és meg is kapja a lakcímet. Tehát csak egy plusz adminisztrációs lépcső kerül be. Egyébként ugye van egy ilyen legendás párosunk is, egy pilisi városőr és egy pilisi rendőr, a rengeteg bűnözőt fognak el, körözött személyeket, szinte már lassan minden nap el fognak valami, de már Pilisről egyébként már így kopnak el ezek a dolgok, már tudják, hogy itt nem érdemes nálunk bujkálni, annak ellenére, hogy a külterületek, a dűlők ennek azért biztosítanak lehetőséget, de tudják, hogy itt azért mindenki fülön lesz csípve.
0: Többször keletkezett szabadtéri tűz az elmúlt napokban. Nyáregyházán nyárfa és akácerdő aljnövényzete kapott lángra mintegy 5 hektáros területen. A szárazság miatt a tűz gyorsan terjedt, további területeket veszélyeztetve. A Monori, a Dabasi, a Ceglédi hivatásos és az Üllői önkéntes tűzoltók több vízsugár és kéziszerszámok segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését. Ugyancsak tűz keletkezett Ócsa külterületén az M5-ös autópálya közelében is, ahol nagy területen égett egy nyárfaerdő aljnövényzete, az ágak, kidőlt fák is meggyulladtak. A dabasi és a fővárosi hivatásos tűzoltók közel 50-en oltották a lángokat. Ugyan némi eső esett, de a szél szinte azonnal visszaszárította a talajt, így az avar és a nyárfaszőz gyorsan képes lángra kapni. Pest vármegyében nincs érvényben tűzgyújtási tilalom, a szél és a szárazság miatt be kell tartani a tűzgyújtás szabályait.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Közeledve a szezon végéhez a Vác VLS-e egyre inkább kezd lendületbe jönni, mivel a legutóbbi 6 fordulóban 5 győzelem mellett csak egyszer kapott ki, és bár így is csak a 11. helyen áll a Pest vármegyei élvonalban, az őszi idényben gyűjtött 13 pont után jelenleg már 33-nál tart, és még játszik 4 mérkőzést. Nem mellékesen pünköst hétfőn a 19. Pest vármegyei kupa döntőjében is érdekelt Cegléden, amelyben a második helyezett Fémark Dunavarsány lesz az ellenfele. A szezonban mindkétszer riválisa győzött, így a kupadöntőben revansot vehetnek a váciak, így Balogh Balázs is, aki 21 esztendős kora ellenére is a piros-kékek keretének tapasztaltabb játékosai közé tartozik. A védekező középpályást játszó futballista a klub nevelése, ahol ugyan végigjárta az utánpótlás korosztályokat, de a korához képest mindig lényegesen fiatalabbként játszott az adott korcsoportban, 4 éve pedig már a felnőttek között bizonyít. Másfél éves Balassagy gyarmati és Veresegyházi kitérőt követően 2024. januárjában tért vissza Vácra, ahol meghatározó tagja a keretnek. Visszatérve a váci csapathoz, pünköst hétfőn a Pest vármegyei kupa döntő vár rájuk, készülke már a mérkőzésre, tette fel a kérdést a Sportszelet online. Természetesen, de előtte van még 3 bajnokink, válaszolta a fiatal játékos, majd így folytatta. A Dunakesz és a Bugyi előttünk áll a tabellán, de szeretnénk ellenük is megszerezni a 3 pontot, ahogy a Perbál ellen is. Persze a fejekben már ott van a Dunavarsány elleni kupadöntő is, amelyet nagyon szeretnénk megnyerni. Külön motivációt jelent, hogy a varsányiak ellen játszhatunk, és remélhetőleg revansot vehetünk a márciusi vereségért. A 19. fordulóban ugyanis a 90. percben kapott 11-es góllal kaptunk ki 2-1-re, ami azért bosszantott, mert nem játszottunk alárendelt szerepet, ahogy tavaly szeptemberben hazai pályán sem, akkor 3-1-re nyertek ellenünk. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Vasárnap jó részt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Több helyen lehet eső, zápor, kevés helyen zivatar. Az északnyugati, északi, északkeleti szél elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon lehet erős, olykor viharos. Hajnalban 8-13, délután 14-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
3: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: Mielőtt ezt az órát lezárnánk, még kinézünk az utakra, és az útinform arról tájékoztat bennünket aktuálisan, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, illetve a 86-os, amit a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton Újhattyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
3: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szépművészeti Múzeumba, sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
5: Nachrichten,
2: Novel,
5: Noticias,
2: Novinky,
5: News,
2: magyarul és érthetően
5: hírek.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofil bűncselekmények miatt ítéltek el, helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a tudományos és technológiai minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: A hírek után folytatódik tovább a piknik itt a 93.4-en, és ebben az órában kicsit foglalkozunk majd az Eurovízióval, illetve azt is megnézzük, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban.
2: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Davas,
5: az otthon hangja.
2: Hétvégén is csak könnyedén. Piknik 93.4.
5: Rádió
2: Davas.

0: www.radiodrost.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai kultúrkálóban arról hallhatsz, hogy Magyarország évek óta látványosan nem kér az Eurovízióból, de úgy tűnik az Eurovízió azért kér egy kicsit Magyarországból. Miközben a hazai közmédia a témát a szőnyeg alá söpörte, a bécsi Wiener Stadthalléban a 70. Eurovíziós Dalfesztivál szombati döntőjében egy budapesti születésű srác fogja képviselni a házigazda Ausztriát. A 19 éves polgári nevén Gedeon Benjamin, művész nevén Cosmo, a Tanzschein című dalával lép színpadra május 16-án 21 órától. A kék csillag arcfestéséről ismert Cosmo Budapesten született 2006. június 18-án, gyerekkorát Burgenlandban töltötte, ma pedig Bécsben él. Dala a Tanzschein szó szerint táncengedélyt jelent, ami az ő értelmezésében egyfajta felhatalmazása arra, hogy az ember elengedje magát a táncparketten. A Tanzschein a féle táncengedély, mint egy jogosítvány a klubokhoz, arról szól, hogy mindent elengedjünk és ne érdekeljen mások mit gondolnak, nyilatkozta az osztrák közmédiának. A dal üzenete szerinte pofon egyszerű, de épp ezért univerzális. A tánc mindenkié, és összeköt, a tánc nemzetközi nyelv, mindenki a maga módján csatlakozhat. Mivel Ausztria a házigazda, Cosmo automatikusan a döntőben landolt, ahol a 25-ös rajtszámot kapta, ami a mezőny legvégén egy kifejezetten erős pozíciónak számít. A színpadi produkció a dal klubhangulatát idézi állatmaszkokkal és egy olyan vizuális világgal, ami arra buzdít, hogy mindenki táncolja ki magából a belső vadállatát. A Vienna Calling Verzing für Österreich című nemzeti döntőt a közönség és a zsűri közös szavazataival nyert meg, azóta pedig komoly hype épült köré Ausztriában. Még mindig egy kicsit szürreális, de lassan kezd leülepedni, mondta győzelem után. A felelősséget is érzi, nagy megtiszteltetés, de nagy felelősség is, és a legjobbat fogom nyújtani. Több szeretetet, több tiszteletet és több táncot foglalta össze a küldetését a kuriernek. A szombati döntő mezőnye a két elődöntővel lett teljes. A csütörtöki fordulóból tovább jutott többek között Dánia, Ausztrália, Bulgária, Ukrajna és Románia, miközben kiesett például Azerbajdzsán és a szomszédos Svájc. A keddi elődöntőből a favoritnak tartott Görögország és Finnország mellett bejutott a döntőbe többek között Belgium, Svédország, Moldova és Izrael is. Hozzájuk csatlakozik az automatikusan döntős nagy négyes, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország, valamint a házigazda Ausztria. Spanyolország idén bojkottálta a versenyt, ezért a megszokott nagy ötös helyet idén csak négy ország jutott be alanyi jogon a fináléba. Mindeközben Magyarország 2020 óta nem vesz részt a versenyben, és a közmédia idén sem közvetíti az eseményt. A korábban Eurovíziós előválogatóként működő Dal című műsor ma már csak egy hazai tehetségkutató, amelynek győztese pénzjutalmat és médiatámogatást kap, de a nemzetközi porondra már nem jut ki.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Ah, come on. Let's do this. I'm not gonna...

0: Megyek aludni.
1: A 80-as.
2: A 90-es évek slágereivel.
1: És a mai kedvencekkel.
2: Minden korban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Gardrób, az audio ruhatár.
1: Kalap, kabát, csapka, sál.
0: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
1: Az időjárás szabja meg.
0: De segítünk eldöntened.
2: A folytatásban nézzük meg, hogy hogyan is alakul a következő időszak időjárása. Vasárnap sokfelé fordulhat elő eső zápor, az országban a Dunától keletre több tájegységünkön zivadarok is kialakulhatnak, de nyugaton már szárazabb időre van kilátás, és ott helyenként rövidebb, hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lesz az északi-északnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, napközben 11 és 23 fokot mérhetünk. Hétfőn a Dunántúlon számítevő csapadék nem valószínű, és ott több órára nap is kisüthet. A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és többfelé kialakulhat eső, zápor, néhol zivatar is. A Dunántúlon és a középső tájakon élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Reggel 4-12, napközben 16 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, aztán kedden a napos, gomoly felhős időben többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szelet elsősorban a Dunántúlon és a középső tájakon kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Reggel 5-11, napközben pedig 18 és 23 fok lesz a csúcs. Aztán a pollenterhelésről néhány szót. A csapadék és a leülés hatására várhatóan ismét lecsökken a fenyőfélék, valamint a pázsitfűfélék pollen koncentrációja. Jellemzően a közepes helyenként elérheti a magas szintet, míg az epefafélék az alacsony közepes tartományban alakulnak. Országosan alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyíra, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőr is virágpora, valamint a lágyszerű allergének közül már az útifű, a lórum, az ernyős virágzatúak, illetve a sásfélék pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma pedig jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul.
1: Gardrób.
0: Orvos és közlekedés meteorológia.
1: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
0: Rádió Dabas 93.4.

0: zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas. I'm a

0: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Tészak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét-Tészak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
1: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladékgazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
3: ez a dal a 20. A 20.

0: legjobbak között.
1: De már csak a 19.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Üdvözlet a rádiódobos hallgatóinak, a mikrofonnál Kis György Krisztián, és már is pörgünk tovább a slágerlistánkon, hiszen ez a Top 20. Az előbb hallottuk a 18. helyről Rate-t, és muszáj elmesélem nektek azt a zenei pletykát, ami most pörög a neten. Sokan találgatják, hogy a Where is My Husband vajon egy tényleges szakítás és magánéleti válság terméke, vagy csak egy mesterséges marketingfogás. Az énekesnőhöz közeli források szerint Ray az utóbbi időben teljesen elszigetelődött a stúdióban, és állítólag dühében írta meg ezt a dalt egy átmulatot veszekedős éjszaka után. A rajongók már is nyomoznak, hogy ki lehet az a bizonyos titokzatos férfi, aki ihlette a szöveget. Ray persze csak mosolyog a kamerában és nem erősít meg semmit, de a kislemeze eladásai minden esetre az egekben vannak.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: Top 20-ban.
1: Ez a dal a 15. 15.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4.
0: Rádió

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
4: Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedezni való

0: Bobóval várja Bakmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobilkalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Itt is vagyok újra, ez a Rádió Dabas slágerlistája Kis György Krisztiánnal. A 15. helyen Taylor Swift landolt a The Fate of Ophelia című dalával, és hát ha Taylor Swift, akkor nincs hiány teóriákban. A benfentesek szerint ez a dal egy teljesen titkos, eddig be nem jelentett irodalmi ihletésű konceptalbum előszele. A stúdióból kiszivárgott hírek alapján Taylor hetekig Shakespeare műveket olvasott, és a barátai szerint annyira beleélte magát a drámai szerepekbe, hogy a környezete már kezdett aggódni érte. Egyes pletykák szerint a dalban elrejtett metaforák valójában egy hollywoodi sztárral való viharos és titkos románcát mesélik el, amit a menedzsment megpróbált eltitkolni a nyilvánosság elől. Akárhogy is, Taylor megint zseniálisat alkotott. Ez már is kiderült a 15. helyről, de itt van a 14. helyezett, tehát az Opelite.
5: Ezen a héten
2: az adal a 14.

0: dobok tovább már is a slágerlistánk, és közeledünk a top 10 kapujához, itt a 93.4-en. Bebe Rexha és a Faithless kollaborációja, a New Religion hatalmasat megy, de a színfalak mögött komoly feszültségek húzottak meg. A brit bulvárlapok megszellőztették, hogy a Faithless tagjai és Bebe között olyannyira elmérgesedett a viszony a stúdiómunkák alatt, hogy a dal befejezését majdnem le kellett fújni. A pletykák szerint Bebe Rexha az utolsó pillanatban teljesen át akart írni a hangszerelést, amit az elektronikus zene veteránjai kézsértésnek vettek, napokig nem is beszéltek egymással, és a menedzsereknek kellett közvetíteniük, hogy a felek egyáltalán egy légtérbe menjenek a klipforgatáson. Végül szerencsére győzött a profizmus, a végeredmény pedig egy igazi klubhimnusz lett.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Ez volt a slágerlista első órája, Bruno Mars a 11. helyen, és már is fordulunk rá a lényegre, jön a második óra, és a legmenőbb 10 sláger, de mielőtt belevágunk, egy gyors sztori a top 10-es mezőnyből. Kiszivárgott egy info, miszerint az egyik hamarosan következő előadónk olyannyira babonás, hogy a stúdió felvétel előtt csak és kizárólag egy bizonyos típusú importált ásványvizet volt hajlandó meginni, amit helikopterrel kellett a helyszínre szállítani, mert különben nem jött ki a hang a torkán. Hogy kiről van szó, figyeljétek a következő órát, mert a dalok között úgy is lebuktatja magát az illető a stílusával. Maradjatok a rádiódabason, azonnal jön a top 10.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten ne kerüljön a top 20-ba.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstopp, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az Élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
2: A tizedik.
1: A tizedik.

0: A Rádió Daba slágerlistájának második órájában járunk, és a mikrofonnál továbbra is Kis György Krisztián, és az imént zakatolt le a 8. helyen Hippeton és Norma Jean Martin az Out My Head-del, és ha már a fejeknél tartunk, a szakmában az a hír járja, hogy ezt a dalt eredetileg nem is nekik szánták, egy neves zenei producer kikotyogta, hogy a track demo verzióját először Dua Lipa menedzsmentjének küldték el, akik azonban túl nyersnek találták és visszautasították. Hippetonék viszont azonnal meglátták benne a potenciált, és állítólag mindössze 48 óra alatt egyetlen éjszakai session során rögzítették a végleges verziót egy londoni hotelszobában. Dua Lipa valószínűleg azóta is fogja a fejét, látva a dal elképesztő streaming számait.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
6: Minden, ami vas.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
8: 20-szor annyit adunk neked.
7: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
8: Top 20!
7: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Folytatódik a visszaszámlálás itt a 93.4-en. Ez a Top 20, és a 6. helyen egy igazi nemzetközi kollaborációt hallhattunk. Tóth Abigail és Accent közös a Sugar Daddy szólt. Na, erről a dalról és a klipforgatásról szaftos pletykák keltek szájra a hazai bulvár sajtóban. A bennfentesek szerint a forgatáson elképesztő luxus uralkodott, de a hangulat nem volt teljesen felhőtlen. A stábból valaki elárulta, hogy Accent frontembere Adrian rendkívül szigorú és maximalista volt, ami miatt többször

0: feszültség alakult ki a forgatócsoporttal. Ráadásul a dal címe miatt sokan azonnal kombinálni kezdtek, hogy vajon a való életben is van-e valami több a két előadó között, vagy ez csak a show része. Abigail határozottan cáfolta a plegykákat, de a kémia a klipben letagadhatatlan.
1: Ezen a héten ez a dal az ötödik.

0: Már benne vagyunk a top 5-ben. A negyedik helyen Lady Gaga és a The Dead Dance. Gaga kapcsán mindig várhatjuk a meghökkentő történéseket, és ez most sincs másképp. Hollywoodi pletykák szerint a dal vokáljának egy részét egy állítólagosan elátkozott, elhagyatott gótikus kápolnában rögzítették éjszaka, mert az énekesnő szerint csak ott volt megfelelő a spirituális energia, sőt, a stúdióasszisztensek esküsznek rá, hogy a felvételek alatt a technikai berendezések maguktól kikapcsoltak, és furcsa suttogásokat lehetett hallani a háttérben, amit végül benne is hagytak a dal végső keverésében. Hogy ez csak egy zseniális gagaféle PR gépezet része, vagy valóban szellemek jártak a stúdióba? Döntsétek el ti, minden esetre a dal hátborzongatóan jó.
1: Itt a bronzérmes.
2: Ezen a héten ez a dal.

0: Elérkeztünk a csúcshoz, ez itt a Rádió Daba slágerlistájának abszolút első helyezettje előtt az utolsó megszólalás. Teddy Swims épp hogy lecsúszott a trónról a Mr. Noitollal, ami azt jelenti, hogy már csak egyetlen dal maradt hátra. A pletykák szerint a mai győztesünk ezt a számot eredetileg egy teljesen más stílusban, akusztikus balladás formában írta meg, és egy szakítós üzenetként küldte el az exének. A menedzser azonban kiszagolta a sikert, rávette, hogy hangszereljék át egy pörgős, rádióbarát verzióra, az ex pedig most valószínűleg minden egyes alkalommal magára ismer, amikor bekapcsolja a rádiót. Nem is húzom tovább az időt, íme a Rádió Dabas slágerlistájának mai aranyérmese, Alex Warren és a Fever Dream. Hallgassátok, én pedig búcsúzom, találkozunk egy hét múlva.
1: Legjobbak legjobbika. A top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekedett követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön

0: innen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult.
1: Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
2: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Újabb fejlesztések történtek a készülő szabadidőpark területén Felső-Pakonyon. Egyre biztonságosabb Pilis, szeles, nyálkás idővel búcsúzik a hét.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Újabb fejlesztések történtek a készülő szabadidőpark területén Felső-Pakonyon. Két új padot és két hulladékgyűjtő edényt helyeztek ki, amelyek a parkba látogatók kényelmét és a környezet tisztaságát szolgálják. A következő időszakban folytatódnak a munkálatok. Hamarosan kezdődik a parkoló kialakítása, a vízelvezető árok rendbetétele, valamint egy szökőkút kialakítása. Emellett a park fásítása és sövénytelepítése is szerepel a tervek között. A településen további fejlesztések is történtek. A Tóth Árpád utca és a Düllő utca kereszteződésénél új hulladékgyűjtőt helyeztek ki, és a napokban lecserélik a Kun utca és a Tóth Árpád utca sarkán található sérült szemetes edényt is. Egyre biztonságosabb Pilis. Az önazonossági rendelet alkalmazása meghozta a várt eredményt a település vezetés szerint. Ezen kívül a rendőrség és a városőrség együttműködése eredményesen őrzi a nyugalmat, kopnak ki azok az elemek, amelyek miatt sokan elköltöztek vagy a költözést fontolgatták. László Attila polgármestert hallják.
7: Akár az illegális szemetelés vonatkozásában, akár az illegális autóbontók vonatkozásában nagy mértékben sikerült ezeket visszaszorítani. De nagyon jó, hogy még az előző ciklusban kiépült egy kamerarendszer, amit fejleszteni fogunk még ebbe az évbe is, illetve az önkormányzati rendészet, az élő erő, amelyik már lassan legendás lesz egyébként itt az ország. Ugye a pilisi modell már országos mintának számít, hogy lehet egy olyan településből egy rendezett települést ugye létrehozni, ahonnan menekültek el az emberek 2-3 évvel ezelőtt, és most már költöznek Pilisre az emberek, egyre több a beköltöző, egyre több a minőségi beköltöző, lakos, ha lehet így fogalmazni, annak ellenére, hogy a helyi önazonossági rendeletünket ugye megalkottuk, hát sokan attól tartottak, hogy majd Pilis be fogja zárni magát. Nem fognak tudni elköltözni az emberek, meg beköltözni, ugye ez nem igaz, hiszen sokkal nagyobb kedvel költöznek be az emberek, és csak egy plusz adminisztrációs feladatot bír, egy adatlapot kell kitölteni az önkormányzatnál, az önkormányzat egy hozzájárulást a lakcímet létesíteni szándékozó honfitársunknak, vagy az ingatlant vásárolni szándékozó honfitársunknak, és ugye ezzel elballag a lakcím létesítéssel a kormányablakhoz, és akkor ott az igazolást bemutatja, és meg is kapja a lakcím. Tehát csak egy plusz adminisztrációs lépcső kerül be. Egyébként ugye van egy ilyen legendás párosunk is, egy pilisi városőr és egy pilisi rendőr, a rengeteg bűnözőt fognak el, körözött személyeket, szinte már lassan minden nap elfognak valami, de már Pilisről egyébként már így kopnak el ezek a dolgok, már tudják, hogy itt nem érdemes nálunk bujkálni, annak ellenére, hogy a külterületek, a dűlők ennek azért biztosítanak lehetőséget, de tudják, hogy itt azért mindenki fülön lesz csípve.
4: Többször keletkezett szabadtéri tűz az elmúlt napokban. Nyáregyházán nyárfa és akácerdő aljnövényzete kapott lángra mintegy 5 hektáros területen. A szárazság miatt a tűz gyorsan terjedt, további területeket veszélyeztetve. A Monori, a Dabasi, a Ceglédi hivatásos és az Üllői önkéntes tűzoltók több vízsugár és kéziszerszámok segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését. Ugyancsak tűz keletkezett Ócsa külterületén az M5-ös autópálya közel.

0: Ében is, ahol nagy területen égett egy nyárfa erdő ajnövényzete, az ágak kidőlt fák is meggyulladtak. A dabasi és a fővárosi hivatásos tűzoltók közel 50-en oltották a lángokat. Ugyan némi eső esett, de a szél szinte azonnal visszaszárította a talajt, így az avar és a nyárfaszőz gyorsan képes lángra kapni. Pest vármegyében nincs érvényben tűzgyújtási tilalom, a szél és a szárazság miatt be kell tartani a tűzgyújtás szabályait.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sportírait hallott Kis György Krisztiántól. Közeledve a szezon végéhez a Vác VLS-e egyre inkább kezd lendületbe jönni, mivel a legutóbbi 6 fordulóban 5 győzelem mellett csak egyszer kapott ki, és bár így is csak a 11. helyen áll a Pest vármegyei élvonalban, az őszi idényben gyűjtött 13 pont után jelenleg már 33-nál tart, és még játszik 4 mérkőzést. Nem mellékesen pünköst hétfőn a 19. Pest vármegyei kupa döntőjében is érdekelt Cegléden, amelyben a második helyezett Fémark Duna Varsány lesz az ellenfele. A szezonban mindkétszer riválisa győzött, így a kupadöntőben revansot vehetnek a váciak, így Balogh Balázs is, aki 21 esztendős kora ellenére is a piros-kékek keretének tapasztaltabb játékosai közé tartozik. A védekező középpályást játszó futbolista a klub nevelése, ahol ugyan végigjárta az utánpótlás korosztályokat, de a korához képest mindig lényegesen fiatalabbként játszott az adott korcsoportban, 4 éve pedig már a felnőttek között bizonyít. Másfél éves Balassa gyarmati és veresegyházi kitérőt követően 2024. januárjában tért vissza Vácra, ahol meghatározó tagja a keretnek. Visszatérve a váci csapathoz, pünköst hétfőn a Pest vármegyei kupa döntő vár rájuk, készülnek-e már a mérkőzésre, tette fel a kérdést a Sportszelet online. Természetesen, de előtte van még 3 bajnokink, válaszolta a fiatal játékos, majd így folytatta. A Dunakesz és a Bugyi előttünk áll a tabellán, de szeretnénk ellenük is megszerezni a 3 pontot, ahogy a Perbál ellen is. Persze a fejekben már ott van a Duna-Varsány elleni kupadöntő is, amelyet nagyon szeretnénk megnyerni. Külön motivációt jelent, hogy a varsányiak ellen játszhatunk, és remélhetőleg revansot vehetünk a márciusi vereségért. A 19. fordulóban ugyanis a 90. percben kapott 11-es góllal kaptunk ki 2-1-re, ami azért bosszantott, mert nem játszottunk alárendelt szerepet, ahogy tavaly szeptemberben hazai pályán sem, akkor 3-1-re nyertek ellenünk. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
0: Vasárnap jó részt erősen felhős vagy borult idő valószínű. Több helyen lehet eső, zápor, kevés helyen zivatar. Az északnyugati, északi, északkeleti szél elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon lehet erős, olykor viharos. Hajnalban 8-13, délután 14-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet!
2: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja. Sor

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szépművészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szépművészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Vasárnap a Dunántúl nyugati délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Friss, mai kedvencekkel, Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: Főút 40-es kilométerkő.
0: Reklám voltam, viszont hallásra. Friss, mai kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Összeszedett egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Szerepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, go, go, go. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: kedvencekkel. Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladékgazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően
0: hírek.
1: Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Muhumol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Muhut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon, többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elérkezett a 2025-2026-os bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzése a Meton FC Dabasnak. NB3-as első csapat a 11. helyezett Szegedi VSE ellen lép pályára vasárnap délután 17 órától a Velli Sportparkban. A némiképp viszontagságos tavaszi szezonrajtot követően az utóbbi hetekben már egészen jól összeállt az a bizonyos rendszer. Egyre javuló teljesítményeket láthattunk, és több alkalommal a bravúros eredményekhez sem kellett túl sok. Sokáig a szerencs azonban még nem állt mellettük, így a javuló tendencia ellenére a tabellán elfoglalt helyezés még nem tükrözte a csapat tudását. Aztán a befektetett munka csak elkezdett megtérülni, és jöttek is a pontok, győzelmek is szépen lassan. Ennek folyamányaként jelenleg már stabilan a középmezőny elejéhez tartozik a csapat, és egy esetleges Szeged elleni győzelemmel továbbra is tartani tudná a kiharcolt hetedik pozíciót. Az őszi mérkőzésen 3-2-es arányú vereséget szenvedtek Szegeden, így valóban lenne miért törleszteni most vasárnap, ráadásul az utolsó hazai mérkőzésre készülnek. A Dunaharaszti hétvégi ellenfele, a Vasas FC 2, még a Monora Budapest Honvéd FC 2-vel játszik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Welcome. Rádió Dabas. The radio show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
0: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és mi strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó

0: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
0: Minden, ami vas.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show.
1: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon többfelé, viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
7: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.
9: Megint átverták, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, amire még nem beletettem. Pedig túllépek rajta, most egy kicsit nehezebben. Azt mondom, nem, szóval többé befejeztem.

0: Rádió Tabas. Radio Show.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen, vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekedett, mint követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepes ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Lelátó extra!
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Elérkezett a 2025-2026-os bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzése a Meton FC Dabasnak. MB3-as első csapat a 11. helyezett Szegedi VSE ellen lép pályára vasárnap délután 17 órától a Velli Sportparkban. A némiképp viszontagságos tavaszi szezonrajtot követően az utóbbi hetekben már egészen jól összeállt az a bizonyos rendszer. Egyre javuló teljesítményeket láthattunk, és több alkalommal a bravúros eredményekhez sem kellett túl sok. Sokáig a szerencse azonban még nem állt mellettük, így a javuló tendencia ellenére a tabellán elfoglalt helyezés még nem tükrözte a csapat tudását. Aztán a befektetett munka csak elkezdett megtérülni, és jöttek is a pontok, győzelmek is szépen lassan. Ennek folyamányaként jelenleg már stabilan a középmezőny elejéhez tartozik a csapat, és egy esetleges Szeged elleni győzelemmel továbbra is tartani tudná a kiharcolt hetedik pozíciót. Az őszi mérkőzésen 3-2-es arányú vereséget szenvedtek Szegeden, így valóban lenne miért törleszteni most vasárnap, ráadásul az utolsó hazai mérkőzésre készülnek. A Dunaharaszti hétvégi ellenfele a Vasas FC 2, még a Monora Budapest Honvéd FC 2-vel játszik. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Davast.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Welcome. Rádió Davas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Hello, hello, hello! Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.

0: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz. Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Tabas. Radio Show.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szép Művészeti Múzeumba, sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szép Művészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Welcome. Radio Dabas.
4: The radio show.
5: Hurts me the most when I wake. I fumble and twist till the truth starts to click. There's so much space in this bed. These sheets go.

0: Rádió Dabas. Radio Show. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivál és női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Welcome. Rádió Dabas. The Radio Show.

0: Rádió Dabas. Radio Show. Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinára Trétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladék gazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
0: Novel,
3: Noticias,
0: Novinky,
3: News,
0: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladéggazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladéggazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Köszönöm.

0: Lagás, meghatározó élmény, maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
1: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
0: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
2: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
0: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
2: Minden, ami vas.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 km, 10,5 km, 21 km. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: egy óra van. Éjjel egy óra van. Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az Élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Just watch me dance.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.

0: az Élet Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat.
2: Rádió Tabas.
1: Az otthon hangja.

0: A zene
1: rendet tesz a csendben.
2: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen

0: a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel kettő óra van.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről. Mivel a szökéssel bűncselekmény követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanak az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok